0: általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglédrádióban.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagálta bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintot gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg facebookozhatnak is, facebook.com/cegledradio. Ezek az önök lehetőségei, az én lehetőségem meg az, hogy föltegyek egy kérdést, ami már ismerős lehet, melyik a kedvenc filmje és miért. Még Barbie-val foglalkoztunk ezzel, amikor még két műsorvezetős volt ez a műsor. Hamarosan visszatér majd Barbie természetesen, de most ő anyai örömök előtt áll, vagyis hát benne áll az örömökben éppen, és tulajdonképpen majd valamikor visszatér, de egyelőre én egyedül vagyok önökkel, és már egyedül is földobtam ezt a témát önöknek, ugyanis beszélgettünk már filmekről, de a mai napon lezárjuk ezt a filmes témát, úgyhogy ha még van valakiben olyan film, amit megosztana, és mindenképpen közszemlére tenni a kedvencét, akkor ezt megtehetik. Hadd kezdjek egy vallomással, többen is írták az előző adásban Jim Jarmuscht és a Szellemkutya című filmet, nos, megnéztem azóta, és tulajdonképpen párom is és én is azt mondtuk, hogy nem volt rossz, de annyira jó sem volt. Ugye a 90-es évek vége felé készült ez a film, kicsit gangsteres, kicsit szamurájos, és hát tulajdonképpen nekünk nem jött át annyira az üzenet, hogy mit is akart pontosan mondani a rendező ezzel a filmmel. Nem volt rossz, de tulajdonképpen én túl sok szerethető dolgot sem találtam benne, amitől azt mondanám, hogy ez a kedvencem. Nem bántani akarom ezzel a kedves hallgatókat, természetesen mindenkinek lehet ilyen kedvence. Nekem a mai filmekhez képest egy kicsit lassú volt az egész, és kevés volt a történés. Megmondom, a mondani való is kimaradt egy picikét. Minden esetre nagyon várom a tippeket, mert azért nem volt felesleges időtöltés ez a film sem. De most megírhatják önök is, meg azok is, akik már eddig megírták a filmjüket, de velük kezdünk nyilván, hiszen rengeteg üzenetünk maradt benne a legutóbbi adásból. Így Nikáé is, aki azt írta, hogy Hideghegy, szerelemről, szeretetről, kitartásról, az emberi gonoszságról, és benne van a háború is, illetve a Kabaré, egy vészteres korban bohém szerethető figurákkal, humorral megtüzdelve, kitűnő színészekkel, de felsorolhatatlanul sok film van még. Egyébként nyugodtan sorolják fel a kedves hallgatók, én is azt szeretem, hogyha van miről beszélni és van mit felolvasni, úgyhogy nyugodtan, de Gabriella üzenetét is szívesen vettük, aki csak annyit írt, Sörgyári Capriccio. Többször felmerült már ez a film is, biztos, hogy nagyon jó, én még azt hiszem, ha láttam is, akkor nagyon-nagyon régen és már nincsenek róla pontos emlékeim, de ez is olyan, amit szeretnék pótolni mindenképpen. Illona a következő, azt írta, hogy Schulz Paula, annak idején moziban látva sokkolt a film, utána sokáig meg sem bírtam szólalni. Na, az éneket szeretjük, ami tényleg valami olyan katartikus élményt ér az emberben, hogy aztán nem jut szóhoz, vagy ilyesmi. Zorba a görög, ezt már Zsuzsanna írja nekünk, Sörgyári Capriccio, szigorúan ellenőrzött vonatok. Igen, a Sörgyári Capricciót az előbb említettük, Zorba a görög, az is egy klasszikus, és a szigorúan ellenőrzött vonatok nekem rémlik valahonnan, de nem tudom megmondani, hogy miért. Viszont körbeértünk, kedves hallgatók, mert itt is van Zimon András üzenete, aki azt írja, hogy Jarmuschtól bármi. Na hát pont vele kezdtem a Szellemkutya című filmjével, és azt kell, hogy mondjam, kicsit el is vette a kedvemet attól, hogy következő Jim Jarmusch filmet nézzek, de fogok még nézni, de egy picivel később. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy miért szeretik ennyire. Számomra ez még nem derült ki, de benne leszek, vagy rajta leszek, úgyhogy mindenképpen fogok még tőle filmet nézni egy távoli időben. És ha már távolság, néhány zene múlva térünk vissza, akkor folytatódik a Cegléd hangja a kérdéssel, hogy melyik a kedvenc filmje és miért.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk, második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját. Mi a kedvenc filmje és miért? 0635 925 925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy zárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazi nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életrevalók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nikolett pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a Földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a Tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy Úristen, kukacmenny.hu szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben, vonultat föl a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a Mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A Mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a Halott ember, ami szintén Jarmusch, az Éjszaka a Földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a film jelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani. Menná? Mi ne menná? Menjünk, hova menjünk? Ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával. Eszményi Palota, igaz történet alapján reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy, ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy Felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a Felhőatlaszt. Azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, Nevem Sam, Big Time, Vampírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjeivel. Ceglét. Ceglét. Ceglét.

Ádám álmai, szibériai borbély, császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglid hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért, tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Love You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy napfényes Toszkána, bolondok aranya és az egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállójék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, azt sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a Bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Liliomfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videómagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerinte mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak.

0: Most pedig jöjjön, kedves hallgatók, három e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmet? Nem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani. Még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25 vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok, országúton, Star Wars, gyűrűkura, Matrix, Alien 1-2, Terminátor 1-2 és 4, ponyvaregény, eredet, Sicario, Interstellar 7, Kill Bill, Fargo, nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, Szál a kakuk fészkére, Stalker, Madarak, Harcosok klubja, Chihiro, Leona, Profi, Harakiri, Közönséges bűnözők, 2001, űrodosszea, A faun labirintusa, Lesz ez még így se, Gran Torino, Fogságban, a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket másokból szeretem. Talán amit most megemlítenék, az a Lesz ez még így se, Jack Nicholsonnal. Jó sztori, baromi jó párbeszédek, egy mogorva egyedülálló, amúgy mániás depressziós férfi, aki beszól kb. Mindenkinek, még a meleg szomszédnak is, de közben azért segít neki, utálja a kutyákat, de mégis befogad egyet, és rátalál a szerelem is. Szerintem a valóságban is ilyen szarkasztikus, nyers, de egyben jó humorú és szerethető figura lehet az öreg Jack. Kedvenc mondatom a filmből, amikor Helen Hunt kéri, hogy bókoljon neki, és azt mondja, miattad akarok jobb ember lenni, kb. 122-szer láttam. Nagyon szépen köszönjük a véleményt és a hosszú üzeneteket, mindig értékelem, ahogy mondtam. De most vissza az SMS-ekhez, itt van Edit üzenete, vakanslista. A két ember akkor volt ott egymásnak, amikor pont olyanra volt szükségük. A humorban és megríkatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet. Azt írja nekünk Edit, egy másik Edit, hogy Üvegtigris 1-2, illetve Judit, hogy Szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntetést keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta,

0: A kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és annak is a második órája, amelyben filmekkel foglalkozunk, nem éppen rádiós kategória, de most mégis ez történik. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Amit nagyon fontos tudni, hogy nem először teszem fel ezt a kérdést, már Barbie-val is beszélgettünk filmes témáról, de mióta egyedül vezetem a műsort, és szóba került a kedvenc film. Viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő vant is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, Avatar, ezeket annak küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok, szóval az Avatart mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második-harmadik résznek van-e létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot és egyébként most hirtelen akartam mondani a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg a Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Ceglét hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635-925-925-ös SMS számra, bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Icarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük, Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás, Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó az egy generációkon áthívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki. Rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek. Szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is. Én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jelenteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát, köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és Bluff. Az Eldorádon kívül mindent láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem. Annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás. Most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írta, hogy Drive, Gast, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök, Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking, biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Cegléd hangja, néhány zene múlva jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Bírom a feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként küldte el ezt nekünk. A Ceglét Hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért, és jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát ebben a blogban, és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az Életre Valókat küldte, az Anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szinbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy Távol Afrikától Sörgyári Kapricsó, Szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, Életre valók, stb. Hogy miért? Csak! Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyem. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos, Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye, az Ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A Hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, A nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, Oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, Pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, A motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm. A filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az Életre valókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falum, az tényleg film. Angyalok városa, a Szívhídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet 0635 92 95-ös. Mi a kedvenc filmje, és miért? Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5!

0: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzserkor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy, ahogy az elsőnél tulajdonképpen a gyerekek is nagyon tudják élvezni, és felnőttek számára is izgalmas tud lenni, hogy mi is zajlik egy tinédzser fejében, és szerintem még lesz folytatása, de hogyha valaki szereti az animációs és vicces kategóriát, akkor ezt mindenképpen ajánlom, tehát Agymanók 1-2. Megyünk tovább az önök üzeneteivel, méghozzá Csordás Hedvig írta nekünk, Bacsó Péter, a tanú mindig aktuális, ez is nagyon igaz. Lucától azt kaptuk, hogy talán a Gran Torinót senki nem mondta még, de egyébként mondták már, viszont én is adom, hogy az nagyon jó film. Napsütötte Toszkána, ezt Ildikótól kaptuk, mindig jókedvre hangol. Ritától Song of the Sea and the Tale of the Prince Kaguya, csodálatos, magas szintű animáció és mély mondani való. Erről hallottam, Toriyama, talán nem vagyok benne biztos, de igen, ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem, ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán tangó, hogy miért, ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O. Mert vontatott, arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is nem. Én még nem láttam, a pára most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos. Minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson nagy kékség, ezt Dórától kaptuk, itt van Kokó üzenete, aki nekem az Ádám Almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme, a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az Idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért, ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életre valónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a repülvelemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk. Tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film. Szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, visszhallás!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez szokás szerint este hati kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szegélyed mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Azonnal Tiesto érkezik hozzánk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását.

0: Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad.
1: Az időjárásról.
0: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: most velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most azt hiszem nyugodtan mondhatom kellemes hétvégét. A jó reggel ceglédet folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: irány.
1: Azonnal folytatjuk a jó reggelt, Szeglédet, kedves hallgatók, a friss infókkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem.
2: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
3: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad.
2: Az időjárásról.
3: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: arra szállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a dalszól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontáriótó. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat

0: azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja.
1: Az időjárásról.
0: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást folytatjuk slágerekkel, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegl!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. A színésznő néhány hete esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig folyamatosan jár kezelésekre és gyógytornára. Dobó Kata jelenleg bottal jár, de úgy tervezi, hogy már nem sokáig, ugyanis 3 hét múlva színpadra szeretne állni. Dobó Kata 3 héttel ezelőtt esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig teljes erőbedobásra dolgozik a felépülésén. A színésznőt korlátozott ideig elérhető Instagram történetben számolt be arról, hogyan halad a rehabilitációja, és azt is elárulta, hogy már most egy fontos dátum lebeg a szeme előtt, 3 hét múlva ismét színpadra szeretne állni. Kata számára nem egyik napról a másikra jött a probléma. Hosszú időn keresztül próbált együtt élni a fájdalmakkal, miközben szakemberek segítségével igyekezett elkerülni, vagy legalább késleltetni a műtétet. Végül azonban elérkezett az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni a beavatkozást. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődtek olyan fájdalmak, amiket nem tudtam beazonosítani. Egy MRI vizsgálat után azt mondták, hogy valamikor biztosan műtét lesz, de kezdjek el egy gyógytornás időszakot, és akkor megpróbáljuk ezt egy kicsit kitolni. Ez körülbelül 1,5 éven keresztül jól is működött, és aztán így március környékén azt éreztem, hogy ez most már így nem jó. 3 héttel ezelőtt megtörtént a műtét, és elkezdődött a rehabilitáció, mert nem sokára ismét színpadra kell állnom. 3 hetem van, mondta Dobó Kata. A színésznő a videóban jelenleg még bottal közlekedik, ám a célja, hogy a következő hetekben fokozatosan visszanyerje a stabilitását és a mozgását, vagy mozgásbiztonságát, ehhez szakértői segítséget is kap. A videóban megszólaló orvos részletesen bemutatta, milyen lépések támogatják a felépülést egy ilyen komoly beavatkozás után. A rehabilitáció egyik legfontosabb eleme a gyógytorna. A műtét során ugyanis az izmokat is érintő beavatkozás történik, ezért azokat fokozatosan újra kell erősíteni. A tornát különböző a regenerációt támogató kezelésekkel egészítik ki. Ezek közé tartozik a vörösfényterápia, amely az izmok keringésének javítását segítheti, valamint a magaslati levegős tréning, amely szintén a szervezet regenerációját hivatott segíteni. Dobó Kata számára ráadásul előnyt jelenthet, hogy már a műtétet megelőzően sem hagyagolt el a mozgást, és rendszeresen végezte a számára előírt gyógytorna feladatokat, így a teste már a beavatkozás előtt is felkészültebb volt, ami a rehabilitáció során is segítséget jelenthet. A borsonline.hu oldal tehát Dobó Katával és az ő visszatérésével, megműtétjével is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Léna Bistró több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
8: A lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu oldalal azonnal folytatjuk. Hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Trabzonspor a Ferencváros, amely idén is az Európa Liga főtábláján szerepelhet. Borbély Balázs együttese a többszörös költségvetésű törököket verte meg oda-vissza, a Gruppama arénába kiütve őket. Borbola Bence beszámolóját olvashatják erről a győzelemről a nemzeti sport.hu oldalon. 5 forduló alatt már túlszárnyalta előző idénybeli góltermését Németh András, és a 23 éves támadó beszélt eredményes játék a hátteréről, a korábbi kritikákról, a nyáron kinevezett Babu Levente vezetedző módszereiről, a Puskás Akadémia futballistájával Boros László beszélgetett. Ezt is olvashatják a portálon. Tóth Milán akkor dobta magát, ha rúgdosták. Hiába az utóbbi három hiba, a 11-est újra elvállalná, bár örömmel jön haza Grácsból, a három másodosztályú évről szívesen lemondott volna a vasas szélsője. Tóth Miláról beszélünk, még mindig Galambos Dániel interjúját olvashatják vele. Hosszú légiós évek után tért haza Székesfehérvár a Varga Balázs, az előző idénye azonban rosszul sikerült. A volánból a Deac szerződtette, Vasjonyin Artyom kezei alatt pedig szeretne újra egy régi fényében tündökölni. Többek között erről is beszélt Beke Zsombornak, a válogatott jégkorongozó. A szegedi férfi kézilabda csapatnál sok múlhat a két új átlövőn. Az ukrán Dmitro Horiha és a svéd Lukas Sandel személyében két ígéretes átlövővel bővültek Ápergen vezetőedző variációs lehetőség. Szendrei Zoltán háttéranyagát olvashatják a nemzeti sport.hu oldalon és az újságformátumban is természetesen több más mellett.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: 92-tön, kedves hallgatók, a Jó reggelt Szegédet folytatjuk reklámok után friss infókkal, aztán meg a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja.
2: Az időjárásról.
5: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig szokás szerint Vörös Nádi. Most meg folytatjuk dalokkal, majd programajánlóval, és elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete, versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Eladnád az ingatlanod?
3: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
2: Bugár Zsanettet.
3: Miért pont őt?
2: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
3: A felkészítésben is segít.
2: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
3: És a kötelező papírok?
2: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
3: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci Erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság.

0: Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a pörbői ökoturisztikai központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket.
1: Az időjárásról.
0: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnek szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Veszélyes vizeken, ez a mai nap vezér gondolata, mottója, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma talán szívesen megosztanád egy valakivel az érzéseidet, de azt fogod tapasztalni, hogy az illető, akinek megnyílnál, erősen el van foglalva saját dolgaival, és nem figyel eléggé rád. Nem mindenki lesz ezzel azonban így. Valaki, akitől talán nem is várod mindez, kíváncsi mindenre, ami veled történik, vagy ami benned munkál legbelül. Adsz neki egy esélyt? Bika, ma az univerzum a te oldaladon áll. Ha el szeretnél élni valamit, vagy belekezdenél valamibe, akadálymentesen haladsz, támogat a környezeted is, tele vagy energiával, és szinte minden egyéb körülmény is tökéletesnek látszik. Mégis talán valami visszatart, és talán te magad sem tudod, hogy mi az. Talán te magad nem hiszel eléggé a dolgokba. Ikrek, ma ügyelj a lelki egyensúlyodra, mert sokkal sérülékenyebb lehetsz az átlagosnál. Nem egy belefelesleges vitákba is kerüld azokat az embereket, akiknek rételeme a viszály. Ha pedig igazán biztosra akarsz menni, mondd le a találkozódat azzal, aki szinte mindig profin gondoskodik arról, hogy rosszabbul érezd magadat, mint az indokolt lenne. Rák, ma valaki megpróbál gondoskodni arról, hogy rosszul érezd magadat a bőrödben, de közben úgy fog tenni, mintha mindenben a te oldaladon állna. Tehetsz mindezek ellen, ha elkerülöd a vele való találkozást, de fel is veheted a harcot elegánsan. Nem túl bonyolult a stratégia, mindezzel látványosan el kell engedned füled mellett a megjegyzéseid. Ha látja, hogy nem fog rajtad a fegyver, legközelebb talán másnál próbál kártékonykodni. Oroszlán, ma az a nap van, amikor cselekedned kell, és ki kell lépned a fényre azzal a terveddel, ami már egy ideje készül. Ne aggódj viszont amiatt, hogy mások mit gondolnak arról, mit teszel. Légy határozott és lépj tovább. Minden álmod megvalósulhat, ha kellő szenvedéllyel és bátorsággal cselekszel. Ne várj tovább, ugorj még ma! Szűz! Ma szabadulj meg a szokásos rutintól, és tegyél valami egészen mást, vagy tedd egészen máshogyan a dolgod, mint máskor, hogy ne legyen olyan egyhangú a napod. Talán már annyi is elég, ha új útvonalat választasz a közlekedésben, vagy napközben beiktatsz egy olyan programot is, amely engedélyez egy kis extra lazítást. A lényeg, hogy történjen veled valami, ami nem szokványos, jobban fogod érezni magad tőle. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottam.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma azzal tudod a legjobban elkerülni a feszültséget magad körül, ha igyekszel megadni minden figyelmet az embereknek magad körül. Figyelj és hallgass még akkor is, ha olyasmi hangzik el, amivel nem értesz egyet. Vannak esetek, amikor nem érdemes minden csatát megvívni, még akkor sem, ha nagyon nem vagy egy hullámhosszan a másik féllel. A mai nap pont erre lesz jó példa. Skorpió, ma egy lehetőség kopogtat az ablakodon, és neked úgy tűnik, csak is annyit kellene tenned, hogy kinyitod és beengeded. Persze ilyet csak is azután tegyél, miután minden kockázatot mérlegeltél, mert mint minden új dolognak, ennek is meg lehetnek a maga veszélyei, jó ezekkel tisztában lenni, mielőtt fejest ugrasz valamibe. Nyilas! Lehet, hogy a környezetedben ma lesz olyan ember, akinek örömet okozna, ha látná, hogy valami végre neked sem a terveid szerint alakul. Előfordulhat, hogy valami apróság okán lenne oka az örömre, persze csak is akkor, ha megosztott vele mindezt. De miért is tennél ilyesmit? Inkább két irigyed legyen, mint akár egy sajnálkozód. Bak, ma egy nagyon produktív és kreatív nap vár rád, amire még rá is erősített, hogy egy közelmúltbéli sikered okán sokat adnak a véleményedre, és tisztelettel vannak irántad. Légy maga biztos és határozott, még akkor is, ha közben egy váratlan kihívással is szembesülnöd kell. Vízöntő. Ma valaki dühötten lép fel veled szemben, és előfordulhat még az is, hogy megfenyeget valamivel. Talán az lenne az első gondolatod, hogy pont ugyanígy viselkedsz te is, de lehet, hogy okosabb lenne, ha inkább nem törődnél az illetővel. Hidd el, annál őrítőbb nem lesz számára, mint ha látja, nem érdekel téged, mit tesz, vagy mond. És végül halad. Ma lehet, hogy nehezebb lesz megtenned egy súlyos lépést, mint ahogy azt előzőleg gondoltad, de nem nagyon lesz más választásod, vannak feladataid, és azok nem várhatnak. Vigasztaljon a tudat, hogy a következő napod véletlenül már sokkal nyugodtabb lesz. Ma egy fontos üzeneted is érkezhet, amely talán meglepő lesz, de azért örülni fogsz neki. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: kedves hallgatók, előtte azon van itt a Jó reggel Ceglédben, már is önnek a legfrissebb információk, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket.
1: Az időjárásról.
2: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Reklámot hallottak!
8: Jó reggelt, Cegléd!

0: Személyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.

0: vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a design életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
1: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
2: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
0: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
3: Az időjárásról.
4: Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között, Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat, útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki, a 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától

0: augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Füleljen

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklám.

0: YouTube-ista.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy dialógus következik, hogy mi a téma, az azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió.
3: Rádió. Kedves hallgatók, nem először vendégem itt a stúdióban Erdődi Péter, mint az Őrszem Egyesület elnöke, és hát sokat beszélgettünk már magáról az egyesületről is, de azért nem árthat, hiszem, tisztázni a dolgokat pontosan, és egy hivatalos szöveggel fogunk majd kezdeni ugyan, de szó lesz azokról a bizonyos információs pultokról is, meg egyéb más dolgokról is. Szervusz Péter, köszöntelek itt nálunk.
4: Szervusz Szatyi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Na, hát mi is az az Őrszem Egyesület, hivatalosan úgymond?
4: Igen, csak két-három mondatban, tényleg egy pár szóval, hogy aki esetleg még nem hallott rólunk, akkor ő is tisztában tudja azt, hogy híva, hogy honnan is indultunk ez az egész. Tehát a Ceglédi Őrszem Egyesület egy civil közösség, amelynek célja az, hogy Cegléden már működő magánkamerákat és azok tulajdonosait egy szervezett hálózatba fogja össze. A tagok saját kameráikkal csatlakozhatnak, ahol pedig szükség van rá, ott az Egyesület segít a beszerzésben, illetve a kihelyezésben is. Az alapgondolat amúgy nagyon egyszerű, mert egyetlen kamera önmagában csak egy eszköz, de több kamera, több ingatlanon, szervezett hálózatban már egy valódi erő.
3: Igen, bizony. És erről az erőről beszéltünk, és ennek az erőnek már azért voltak bizonyítékai is valóban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Bár most nem kameráról fogunk beszélni igazából. Természetesen ez a projekt is megy tovább, és majd erről is fogunk szólni a későbbi adásainkban egész biztos. Most a friss hírek szerint viszont információs pulttal vagy pultokkal készültök, miközben a belvárosban a buszmegállók környékén fognak ezek működni. Tulajdonképpen mi is az az információs pult, milyen információt tud nyújtani, és mire lesz ez jó nekünk, állampolgároknak?
4: Igen, hát nagyon egyszerű, mert ezeknél az információs pultoknál egyszer lehet jelentkezni tagnak, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, információval tudunk szolgálni.
3: De az nem őrszem, a buszmenetrendről.
4: Nem, az őrszem életéről,
3: igen,
4: illetve az, hogy miért is vagyunk egyáltalán. És hogy miért választottuk ezeket a pontokat, azokat a buszmegállókat, mint például itt a Rossmann előtti, vagy a buszpályaudvar, vagy
3: igen,
4: a...
3: Igen, igen.
4: Van egy-két olyan hely, ahol el kellhet a segítség esetleg, és nem önbíráskodásra gondolok természetesen, de hogyha már mi ott jelen vagyunk, és ezeket az információkat tudjuk szolgáltatni az embereknek, akkor talán már egy visszatartó erő lehet az, hogy ott bizonyos emberek vagy csoportok olyan félelemkeltő magatartást tanúsítsanak, amik aha, az ott váró ugyan emberekre, uh-huh, például, hogy is mondjam, félelemkeltő, és nem érzik magát biztonságban.
3: Pontosan. Mi szükség van ez egy technikai berendezéshez, itt egy pulthoz például?
4: Hát gyakorlatilag már folyamatban van a pult készítése, tehát uh-huh, meg van rendelve, és gyakorlatilag, hát ezt egy nagyon egyszerű találmány, nyilván egy logóval ellátva, hogy mindenki jól lássa, hogy mi van ott. Mi ott leszünk a pult mögött, természetesen őrszemes pólóban, és jelentkezési lapok lesznek ott, teljes, természetesen adatvédelmi tájékoztatók, és minden
3: persze,
4: egyéb,
3: persze,
4: ami szükséges ehhez, és tele leszünk információval.
3: De aki csak úgy érdeklődni akar, az is oda mehet.
4: Így van,
3: természetesen,
4: persze.
3: Nem kötelező belépni meg
4: nem,
3: ilyesmi.
4: Nem. Hát természetesen minden úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez miről szól, és hogyha úgy érzed, hogy ez jó, akkor már csatlakozhatsz is. Leszögezem előre, hogy ez pénzbe nem kerül.
3: Igen.
4: Tehát itt ez mindenkinek csak a javára válhat.
3: Igen, igen, igen. Ez egy speciális számítógép, mondhatni? Egyfajta?
4: Nem lesz számítógép. Tehát igazából ezeket a jelentkezési lapokat, hogyha kitölti az ember, ennek csak annyi előnye van, hogyha egy esemény történik valamelyik utcában, és mi tudjuk azt, hogy ezekben az utcákban hol vannak kamerák, akkor mi már tudjuk azt, hogy itt van Kovács Lajos, aki a Sugár utca 25-ben lakik.
3: Igen.
4: Teljesen fals infót mondtam most, remélem. Igen. És akkor őt föl tudjuk hívni, hogy esetleg 10 óra 25 perckor látott-e valamit,
3: igen,
4: a kamerán.
3: Mert akkor történt éppen
4: mert
3: valami.
4: Mert akkor történt, igen, valami, igen. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezzel talán tudunk segíteni a rendőrségnek is, mégpedig azzal,
3: nem is keveset,
4: hogy hogy már át tudjuk nekik adni akár csak az elérhetőséget ezeknek az embereknek, hiszen ők hivatalból mindenféleképpen ki fognak menni, és elkérik ezeket a felvételeket. Igen. De ha mi meggyorsítva ezt tálcán tudjuk felajánlani, akkor úgy gondolom, hogy az egészet rövidre lehet zárni.
3: Igen, tehát nem technikai eszközről van szó, egy pulttal oda ti kivonultok, és az információkat ti magatok adjátok. Tulajdonképpen a számítógép ott van a fejetekben.
4: Úgy
3: mondhatni ilyen szempontból. És hát ugye ez a dolog már egy megkezdődött dolog, működő dolog is tulajdonképpen, de muszáj tovább fejlődni. És nem csak Ceglédben gondolkodtatok, hanem picit távolabb is itt a közvetlen környékben is, hiszen nemrégiben egy olyan taggyűlést rendeztetek, ahol a környékben polgármesterek közül is többen megjelentek. Mi volt ennek a célja, és kik jöttek el?
4: Az volt a célja, hogy megismertessük az Őrszem Egyesület életét, működését, a mi álláspontunkat, nézőpontunkat a környező településekkel is. És lehet, hogy nem árulok el titkot, mert már volt róla szó, hogy például Pilis polgármestere, László Attila, már régebben felvettük egymással a kapcsolatot.
3: Igen.
4: És ő nekik olyannyira tetszik ez az Őrszem Egyesület, hogy ennek a mintájára ők is létrehoztak már Pilisen egy egyesületet,
3: no,
4: és már gyakorlatilag bejegyzésre vár, de már eredményeket is értek el.
3: Nagyon jó. Na, tehát működik ez a történet, és akkor sikeres volt ez a gyűlés? Tehát...
4: Sikeres volt, hát az év legmelegebb napján sikerült ezt összehozni.
3: Nem de... vagy kúszt, igen.
4: Hát igen, ez így alakult. Sajnos Abony polgármestere a nyaralási szabadsága miatt érthetően nem tudott eljönni, de mielőtte egy jó 3-4 órát beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon egy az álláspontunk és az a nézőpontunk, és abban maradtunk, hogy szeptemberben, hogyha lementek itt a szabadságolások, akkor egy személyes találkozó
3: fontos
4: keretein
3: igen.
4: belül vele is külön ismertetni fogjuk az Őrszemnek a működését.
3: Igen. Jó lesz ez, és akkor tényleg az egész környékre kiterjedően tudhatják a rossz fiúk, hogy nem nagyon érdemes itt rosszalkodni, mert bizony tényleg nagyon sokan összefognak, egyre többen összefognak itt a bűnmegelőzés érdekében, és tényleg az is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy jó és aktív a kapcsolat a rendőrséggel is, tehát azért ez egy komoly visszatartó erő lehet mindenképpen, és ugye hát az információs pultokhoz is oda lehet majd menni, ez is úgy szeptember környékén fog indulni,
4: igen.
3: ugye, de lesznek már úgy ősztől utcafórumok is, a kettő úgy összefügg egyébként?
4: Igazából nem.
3: No.
4: Azért nem, mert ugye 10 körzetre osztottuk föl, működési körzetre osztottuk igen. fel Ceglédet. Nagyon fontos, hogy ez nem választókerületek határain mennek, hanem mi, ahogy úgy éreztük, hogy kényelmes.
3: Úgy logikusan.
4: Igen, így lett felosztva, és minden körzetnek van egy kapcsolattartója. Az a tervünk, hogy 2-3 utcát felkarolva értesítjük majd az ott lakókat, hogy ott az utca végén egy félórás-órás utcafórumot fogunk tartani, ahol ismét csak az a terv, az a lényeg, hogy bemutassuk az Őrszem működését.
3: Igen.
4: És hogyha van kedvük, akkor csatlakoznak. Hát amíg végig nem érünk a városon, addig rendszeres lesz.
3: Igen. És hát ki tudja, hogy éppen valaki akkor hozza meg a nagy elhatározást, hogy részt vesz ebben, vagy legalábbis támogatja, vagy hát minimális szinten tud róla legalábbis, hogy létezik egy ilyen, és tudja azt, hogy ha valami baj is történik ott az utcában, vagy a szomszéd utcában, kihez tud fordulni a
4: így
3: marjában.
4: Van. Tehát ugye? Az a célunk amúgy, hogy jó kapcsolat legyen a kapcsolattartó és a lakosság között.
3: És folyamatos legyen
4: igen,
3: ez a kapcsolat.
4: És nyilván, hogy elérhetőek legyünk.
3: Uh-huh. Mennyi idődet viszi ezzel tulajdonképpen?
4: Hát most itt az elején, mindig azt mondom, hogy az elején, de már ugye fél éve működünk.
3: Igen.
4: Hát elég sok időt elvisz, de hát úgy gondolom, hogy nyilván lesz eredménye. Tehát
3: igen.
4: a semmiért nem dolgozik az ember.
3: Igen, és minél többen lesztek, az annál jobban megoszlanak a feladatok is.
4: Igen. És hát név szerint nem is fogom kiemelni azokat az embereket, de vagyunk körülbelül 10-15-en a vezetőségbe, akik nagyon komolyan és a vállukon hordozzák ezt az egyesületnek
3: fontos,
4: az életét.
3: Igen.
4: Úgyhogy köszönet innen is nekik.
3: Nagyon jó. Tehát az egész igazából úgy szeptember környékén indul, szerintem érdemes lesz rá visszatérnünk itt a rádióban is, hogy fel felhívjuk majd rá a figyelmet, hogy számítsanak arra, hogy megjelennek ezek az információs pultok, lesznek különféle utcafórumok is, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk itt a közeljövőben is, ugye?
4: Igen, igen, igen. És hát nem tudom, hogy hogy állunk idővel, de még gyakorlatilag azt szeretném elmondani csak, hogy ugye akik csatlakoznak, fognak kapni egy táblát. Ez egy olyan, mintha a kutya haraptábla lenne.
3: Igen, vagy tiszta udvar, rendes ház.
4: Igen. Na, hát itt pedig az van ráírva, hogy őrszemtag. És hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy oda szeretne esetleg betörni, akkor ő ezt látni fogja, hogy itt egy szervezett közösség van, és nincsenek egyedül az emberek, tehát ez is már visszatartó elő, és itt a bűnmegelőzés a legfontosabb, mert nekünk ez a célunk,
3: nem a felderítés,
4: az nem a mi dolgunk.
3: Igen, igen, így van. Erről is beszéltünk, és fogunk is majd még nyilván, és ettől függetlenül azért, ha már megtörténik a baj, akkor is nagyon sok segítséget tudtok adni. Hát Péter, köszönöm szépen az információkat, és akkor hajrá, és várjuk a következő híreket majd, amikor beindul majd ez a projekt igazából. Itt van a nyakunkon az ősz, úgyhogy nem sokára ezzel is sok dolgotok lesz, legyen is, fáradjatok el, de ez az a jól eső fáradtság, ugye, azt hiszem, amit ilyenkor éreztek.
4: Igen, itt az az eredmény, ha nincs eredmény, mert nem történik semmi.
3: Legyen ez a végszó most. Az Őrszem Egyesület elnöke, Erdődi Péter volt a vendégem.
1: Rádió. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet, a friss infókkal folytatjuk, aztán jövők vissza a közös ismerősökkel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglidikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár Irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalán.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: jó reggelt, szegédek, kedves hallgatók, vége. A plusz-minusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Olivia Dean énekel nekünk a hírek után, azonnal tőle szól majd a Man I Need. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja.

0: még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Ulaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hókon herceg követi majd. Orosz dróntámadás ért egy logisztikai központot Kijev közelében. A Nova Posta vállalat elosztó központja megsemmisült, de senki sem sérült meg. Zaporizsjában egy hipermarketet ért találat, ott civil áldozatai is vannak a légicsapásnak, közölték az ukrán hatóságok. Korábban az oroszok ugyancsak drónokkal támadtak egy Kijev megyei raktárkomplexumot, amelyben flamingó típusú nagy hatótávolságú manőverező repülőgépeket és rakétahajtómű üzemanyagot tároltak. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18.000 jelentkezőből csaknem 11.000-re jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén napos, fátyol, felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel itt a Cegléd Rádióban. Nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete, versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár Irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu jóvoltából. Szandi megható sorokkal emlékezett meg Fenyő Miklósról, akinek szombaton kellett volna színpadra állni a Margit szigeten. Az énekesnő a közösségi oldalán arról írt, hogy különösen nehéz lap ez számára a szombat, hiszen ő lélekben a szeretett Miklós bátyjával lesz. Augusztus 29-én Szikora Róbert és az Ergo ad koncertet a Margit szigeten, s az egy furcsa pár in memoriam Fenyő Miklós című esten a legendás zenész előtt is tisztelegnek. Fenyő Miklós több mint 2 évtizeden át rendszeresen ezen a helyszínen tartotta a nyárvégi koncertjeit, így különösen fájdalmas, hogy idén ő már nem tud színpadra állni. Szandi Szikora Róbert vendégeként lép fel. Az énekesnő azt is elárulta, hogy készül meglepni Szikora Róbertet egy dallal, majd eljön az este legnehezebb pillanata, amikor is azt a számot énekli el, amelyel Fenyő Miklós előtt szeretne tisztelegni. Az este folyamán mindenki Fenyő Miklós emléke előtt tiszteleg. Szikora Róbert 2 különleges dallal is megemlékezik egykori zenésztársáról, köztük egy régi, közösen írt szerzeménnyel. Az énekesnő azt írta, hisz benne, hogy a legendás zenész valamilyen formában mégis ott lesz velük. Ott leszel a hangomban, az emlékeimben, és mindabban, amit tőled kaptam, fogalmazott az énekesnő, aki bejegyzése végén csak ennyit írt, hiányzol nagyon. A posztból egyértelműen érződik, mennyire fontos helyet foglal el Fenyő Miklós Szandi életében. A szombati fellépés így számára nem csupán egy koncert lesz, hanem egy személyes megemlékezés is, melyben egy régi közös dalon keresztül idézi fel a legendás zenész emlékét. Szandival és ezzel a fellépéssel, koncerttel is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal a mai lapszemlét, kedves hallgatók. Szűcs Judit, az énekesnő megdöbbentő vallomást tett, elárulta, hogy éveken át bántalmazta és molesztálta őt a volt párja. A lelki megrázkódtatáson kívül fizikai következménye is lettek a családon belüli erőszaknak. Judit daganatokkal és komoly hangszalag problémákkal is küzdött az elmúlt években, melyekről azt mondja, szerinte ezeket is a magánéleti nehézségei okozták. Szűcs Judit szerdán a TV2 aktívban vallott arról, hogy 16 év együttlét után elhagyott volt párjával valójában milyen is volt az élet. Itt molesztálásról, abúzusról, mindenről van szó. Borzasztó dolgok történtek, amiket én a rendőrségen el fogok mondani, amikor feljelentem, őt hangzott el a megrázó vallomás a sztártól. Az énekesnő a Bliknek elárulta, milyen érzés, hogy ennyi idő után, közel egy évvel ezelőtt végre megszabadult a volt párjától, aki pokollá tette az életét, fokozatosan elszigetelte a családjától és a barátaitól, miközben teljes kontrollt gyakorolt az élete felett. Megmenekültünk tőle, azóta boldogok vagyunk és élünk. Ő szerintem egy beteg ember, narcisztikus pszichopata és gyógyszeres kezelésre szorulna, csak nem akar bekerülni a rendszerbe. Nem akarja, hogy kezeljék. Előfordult, hogy nem is emlékezett arra, mit csinált, mi történt. Nagyon nehéz volt kilépni ebből a kapcsolatból, de végül sikerült. Most gyógyulási folyamatban vagyunk. A hangszalagon már jól van, hál' Istennek nagyon jól sikerült minden a műtéttel, de azért a hangképzés beindítása miatt foniáterhez járok, mondta el a lapnak Judit, aki fel akarja jelenteni a férfit, aki megkeserítette az életét. Még nem tudtam elmenni a rendőrségre, de mindenképpen feljelentem, mivel szükség van a távoltartási végzésre, szögezte le Szűcs Judit, aki ezt is elárulta, mi segít neki lelkileg talpra állni. Nekem lelkileg a fellépés a legjobb, mindenre a közönség szeretete és a színpadra áramló energia a gyógyír. Rendben lesz minden, örülünk annak, hogy leesett egy nagy beton darab a hátunkról. Szombaton is megyek Szlovákiába fellépni jövőre, az 55 éves jubileumi koncertemre készülök, amihez szeretnék támogatókat szerezni. Új dalokkal is készülök a közönségnek, mondta lelkesen Judit, aki mellett 100%-osan ott áll lánya, Tímea. A blik.hu, tehát Szűcs Judit énekesnővel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz észünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Teddy Swims énekel majd azonnal a hírek után, tőle szól majd a Bad Dreams. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
7: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online

0: felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a magyar honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja ötödik Olaf halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával, 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. Két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt is. További jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A X-2-t folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval maradjanak velem, mindjárt jön a napi horoszkóp.
2: Szegy.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Veszélyes vizeken, ez a mai nap vezér gondolata, mottója, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma talán szívesen megosztanád egy valakivel az érzéseidet, de azt fogod tapasztalni, hogy az illető, akinek megnyílnál, erősen el van foglalva saját dolgaival, és nem figyel eléggé rád. Nem mindenki lesz ezzel azonban így. Valaki, akitől talán nem is várod mindezt, kíváncsi mindenre, ami veled történik, vagy ami benned munkál legbelül. Adsz neki egy esélyt? Bika, ma az univerzum a te oldaladon áll. Ha el szeretnél élni valamit, vagy belekezdeni valamibe, akadálymentesen haladsz, támogat a környezeted is, tele vagy energiával, és szinte minden egyéb körülmény is tökéletesnek látszik. Mégis talán valami visszatart, és talán te magad sem tudod, hogy mi az. Talán te magad nem hiszel eléggé a dolgokba. Ikrák, ma ügyelj a lelki egyensúlyodra, mert sokkal sérülékenyebb lehetsz az átlagosnál. Nem menj vele felesleges vitákba, és kerüld azokat az embereket, akiknek rételeme a viszály. Ha pedig igazán biztosra akarsz menni, mondd le a találkozódat azzal, aki szinte mindig profin gondoskodik arról, hogy rosszabbul érez magadat, mint az indokolt lenne. Rák, ma valaki megpróbál gondoskodni arról, hogy rosszul érez magadat a bőrödben, de közben úgy fog tenni, mintha mindenben a te oldaladon állna. Tehetsz mindezek ellen, ha elkerülöd a vele való találkozást, de fel is veheted a harcot elegánsan. Nem túl bonyolult a stratégia, mindezt látványosan el kell engedned füled mellett a megjegyzéseit. Ha látja, hogy nem fog rajtad a fegyver, legközelebb talán másnál próbál kártékonykodni. Oroszlán, ma az a nap van, amikor cselekedned kell, és ki kell lépned a fényre azzal a terveddel, ami már egy ideje készül. Ne aggódj viszont amiatt, hogy mások mit gondolnak arról, mit teszel. Légy határozott és lépj tovább. Minden álmod megvalósulhat, ha kellő szenvedéllyel és bátorsággal cselekszel. Ne várj tovább, ugorj még ma! Szűz! Ma szabadulj meg a szokásos rutintól, és tegyél valami egészen mást, vagy tedd egészen máshogyan a dolgod, mint máskor, hogy ne legyen olyan egyhangú a napod. Talán már annyi is elég, ha új útvonalat választasz a közlekedésben, vagy napközben beiktatsz egy olyan programot is, amely engedélyez egy kis extra lazítást. A lényeg, hogy történjen veled valami, ami nem szokványos, jobban fogod érezni magad tőle. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma azzal tudod a legjobban elkerülni a feszültséget magad körül, ha igyekszel megadni minden figyelmet az embereknek magad körül. Figyelj és hallgass még akkor is, ha olyasmi hangzik el, amivel nem értesz egyet. Vannak esetek, amikor nem érdemes minden csatát megvívni, még akkor sem, ha nagyon nem vagy egy hullámhosszan a másik féllel. A mai nap pont erre lesz jó példa. Skorpió, ma egy lehetőség kopogtat az ablakodon, és neked úgy tűnik, csak is annyit kellene tenned, hogy kinyitod és beengeded. Persze ilyet csak is azután tedd, miután minden kockázatot mérlegeltél, mert mint minden új dolognak, ennek is meglehetnek a maga veszélyei, jó ezekkel tisztában lenni, mielőtt fejest ugrasz valamibe. Nyilas! Lehet, hogy a környezetedben ma lesz olyan ember, akinek örömet okozna, ha látná, hogy valami végre neked sem a terveid szerint alakul. Előfordulhat, hogy valami apróság okán lenne oka az örömre, persze csak is akkor, ha megosztott vele mindezt. De miért is tennél ilyesmit? Inkább két irigyed legyen, mint akár egy sajnálkozód. Bak, ma egy nagyon produktív és kreatív nap vár rád, amire még rá is erősített, hogy egy közelmúltbéli sikered okán sokat adnak a véleményedre, és tisztelettel vannak irántad. Légy maga biztos és határozott még akkor is, ha közben egy váratlan kihívással is szembesülnöd kell. Vízöntő. Ma valaki dühötten lép fel veled szemben, és előfordulhat még az is, hogy megfenyeget valamivel. Talán az lenne az első gondolatod, hogy pont ugyanígy viselkedsz te is, de lehet, hogy okosabb lenne, ha inkább nem törődnél az illetővel. Hidd el, annál őrítőbb nem lesz számára, mint ha látja, nem érdekel téged, mit tesz, vagy mond. És végül halak. Ma lehet, hogy nehezebb lesz megtenned egy súlyos lépést, mint ahogy azt előzőleg gondoltad, de nem nagyon lesz más választásod, vannak feladataid, és azok nem várhatnak. Vigasztaljon a tudat, hogy a következő napod vélhetően már sokkal nyugodtabb lesz. Ma egy fontos üzeneted is érkezhet, amely talán meglepő lesz, de azért örülni fogsz neki. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

Gatókacegléd kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz észünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután. Szeglét Rádió!

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Hamarosan egy Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.

0: szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. No, meg jó étvágyat az ebédhez. Tartsanak velem, már csak azért is, mert nem sokára a mai nappal foglalkozok. Egészen pontosan augusztus 28-ával. Úgyhogy mindenképpen marad.

Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Kedves hallgatók, augusztus 28-a van a mai napon, az Ágostonok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Alfred, Elemér, Mózes, László, Pelágia, Pelágius, Adelina és Adelinda nevű ismerőseiket is. Az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsinyítő képző származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig a születésnapos zenészek zenei évfordulókkal.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal. 100 éve született Zárai Márta énekesnő, aki ugye férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik jelentős alakja volt. 78 éve született Dan Serafin, a Chicago együttes zenekar dobosa. 67-ben alakult meg a formáció, egészen meglepő módon ebben a városban. Eredetileg The Chicago Transit Authority volt a nevük, ez volt a legelső albumuk címe is. Ez az album bekerült egyébként az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Hamarosan azonban csak Chicagóra változtatták a nevüket, ugyanis az ugyanilyen nevű tömegközlekedési vállalat perrel fenyegette a zenekart. Fennállásuk alatt 36 nagy lemezt, 7 koncertalbumot és 11 válogatás lemezt jelentettek meg. Jazz rock, fúzió jazz, soft rock és pop rock műfajokban játszanak, mert hogy még ma is létezik a formáció, persze már nem eredeti felállásban, de két albumukon a diszkó műfaj is megfordult a jazz rock kombináció mellett. A zenekar zenéjében a klasszikus zene, a jazz, az R&B és a pop zene eleme is hallhatóak. Eredetileg politikai témájú szövegekkel rendelkeztek, később lágyabb lett a hangzásuk, több balladát is szereztek. 2008. szeptemberében a Billboard magazin a top 100-as listáján a 13. helyre sorolta őket, 2015-ben pedig a 15. helyre. Hogy most mi a helyzet velük, azt nem tudom. A Billboard 200-as listának 9. helyre jutottak. A Chicago egyik a leghosszabb ideje működés legsikeresebb rock együtteseknek. Több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte. Természetesen ők jönnek azonnal az egykori dobos tiszteletére, mert hogy 78 évvel ezelőtt ma látta meg a napvilágot Dan Serafin, pontosan ezért szól tőlük egy dal.
1: Cekléd Rádió.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos énekesnővel. 61 éves ma Shania Twain, 5-szörös Grammy-díjas kanadai énekesnő és dalszerző. Elina Regina Edwards néven született Kanadában, az Ontario állambeli Windsorban. Öten voltak testvérek, ő volt a második legidősebb közülük. Gyerekkorát Timmins-ben töltötte 500 mérföldre Torontótól északra, ahol pattogós beszédű indián mostoha apja Jerry Twain és édesanyja Sharon nevelték közösen. Gyakran nem volt mit enniük, annyira szegények voltak. A zene viszont mindig ott volt az életükben. Shania gyakran ragadta meg gitárját és vonult vissza a szobájába, hogy énekelhessen és dalt írhasson. Édesanyja észrevette, hogy Shania igazi tehetség, ezért a rádióban, tévistúdiókban, közösségi házakban, nyugdíjas otthonokban is énekelt már 8 éves korától kezdve. 1987-ben, amikor 21 éves volt, a szülei meghaltak autóbalesetben, így ráhárult az összes ház körüli munka, és vigyáznia kellett a háromnál a fiatalabb testvérére, vezetnie kellett a háztartást. 3 évig szinte kizárólag a testvérei nevelésével foglalkozott. Nem mellesleg debütáló albuma 1993-ban készült el, azóta is aktív, kisebb szünet volt azért a karrierjében, de most például már újra zenél, ő következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: Cha-ching!
1: Kedves hallgatók, a mai napon ünnepli 44. születésnapját Leah Rimes, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, 8 éves korától énekel, country énekesnőként vált igazán ismerté, mindössze 13 évesen Blue című dalával. Később többféle irányzatban is alkotott, köztük a popzenében. Legismertebb dala 2000-ben megjelent Can't Find the Moonlight, amely a Sakáltanya című film betétdala volt. 1997-ben mindössze 14,5 évesen a legfiatalabb előadó lett, aki önállóan, nem együttes részeként Grammy-díjat nyert. Ma 44 éves, tehát Leah Rimes, ő énekel azonnal.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Jaj, úgy megéheztem.
11: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
10: Egy gyrosz.
11: Pont egy gyrosz?
10: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
12: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
11: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
10: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

Hallgatók a Ceglédél kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Jennifer Lopez és David Guetta közös hétjátszama címe Feed Me Tonight. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. Ötödik Harald 1991-ben édesapja, ötödik Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak.
2: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, a közös ismerősökkel itt a 92.5-ön. Olyannyira, hogy ebben a 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Remélem, hogy velem tartanak. Jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió,

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Juli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Juli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglidikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Szeglidél kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: mai plusz mínusz kettő nekedes hallgatók vége indul mindjárt a péntek délután, mutatom melyik slágerrel. Hamarosan Katy Perry énekel majd nekünk, tőle szól a Lifetimes. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
7: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. Az ellenzéki párt közölte, hogy az MVVH felállításáról szóló törvény miatt alkotmánybírósághoz fordul. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. Ötödik Harald 1991-ben édesapja, ötödik Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére.
2: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, mert hogy jön mindjárt egy dialógus, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
1: Techlét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglidikultúra.jegy.hu.

0: 92.5.
1: Kedves hallgatóink, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk legújabb 46. része immáron. Most is a dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni itt a stúdióban, aki megérkezett itt a nyár végén, de már őszre készülődvén úgymond. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát már mondogatják a meteorológusok is, hogy bár még nyári melegek jönnek, de már az ősz is mutogatja oroszlán körmeit időnként az időjárásban. Nem árt erre egészségügyileg is fölkészülni, ugye?
2: Igen, meg talán tapasztaljuk is ezt így a reggelekben, már ugye? Látjuk azt, hogy hullanak a falevelek, tehát azért így vannak jelei annak, hogy itt évszakváltás következik.
1: Igen, meg hál' Istennek nem 35 fokban kell a hajnalosoknak elindulni dolgozni, hanem már néha nem árt egy-két pulcsi is, ugye, akik korán indulnak. No, de hát ettől függetlenül nyilván ennél kicsit összetettebb a dolog így egészségügyi szempontból. Milyen kihívást jelent a szervezet számára az ősz?
2: Igen, azért szoktuk azt tapasztalni, mind akár a gyermekeknél, akik mondjuk közösségbe most fognak megint menni, mind akár a munkahelyen felnőtteknél is, fiataloknál, idősebbeknél, hogy szezonálisan is azért a megbetegedések száma, inkább a fertőző megbetegedések száma megnő, és hogy emögött sokan sok mindent gondolnak, a tudomány is állít valamit.
1: Persze.
2: De hogy fontos az, hogy mi mit tudunk tenni magunkért, hogy ezzel jobban küzdjünk meg. És talán legelőször ezzel a szemlélettel kezdeném, hogy tehát ezt ne úgy képzeljük el feltétlenül, hogy mondjuk őszre valami kimerül belőlünk, és elromlik bennünk, és akkor fel kell turbóznunk a testünket, szervezetünket, hogy jobban megküzdjön ezekkel a kórokozókkal, vagy ezekkel az állapotokkal, hanem hogyan tudjuk mi körülbelül állandóan egy olyan egyensúlyban támogatni a mi immunrendszerünket és a mi szervezetünket, ami alapvetően mindig kiegyensúlyozottan jól fogja végezni a dolgát.
1: Persze.
2: Tehát ez nem feltétlenül szezonális rákészültséget jelent. Vannak olyan dolgok, amit persze érdemes ilyenkor konkrétan megtennünk, erről majd mindjárt kitérünk, de jobb, hogyha mi hosszú távban gondolkozunk, és olyan szokásokat alakítunk ki, amik a mi immunrendszerünket a jobb működésben tartósan támogatják.
1: Pontosan. Hát a szezonalitás annyiban mindenképpen jelentkezik, hogy például indul az iskola, stb. Tehát egyre többször lesz sok ember együtt egy helyen. Ugye ez már eleve táptalaja lehet különféle fertőző betegségeknek.
2: Így van, meg hogy zárt térben vagyunk többet.
1: Pontosan.
2: Kevesebb területen több fő van, tehát itt nyilván a szellőztetésnek mindig központi szerepe van. Hát a lehűlésnek is egyébként, mert vannak olyan kórokozók, amik a hűvösebb, nyírkosabb időkben jobban tudnak terjedni, jobban tudnak, meg a páratartalomnak is köze van. Ez már inkább az otthoni téli időszakra vonatkozik.
1: Igen. És hát tudjuk, hogy a szervezet egy abszolút összefüggő nagy rendszer. Hát most kis túlzással mondhatnám, hogy lehet, hogy azért fáj a nagylábam ujja, mert középfülgyulladásom van. Ez lehet, hogy nem teljesen tudományos, de nem is áll messze az igazságtól.
2: De a hasonlat az jó, tehát alapvetően inkább kevesebb az a tünet, amiben konkrétan egy valami dologra kell gondolnunk, mert hogy a szervezetben valóban mindennel összefügg.
1: Igen, és ilyenkor aztán meg különösen érdemes erre ide figyelni, de az immunrendszer, ugye nagyon sokszor halljuk, már könyökünkön jön kimondhatni, de tulajdonképpen nem is tudjuk nagyon sokan, hogy mi is ez az immunrendszer. Ez egy összefüggő rendszer, vagy sok alrendszer összefüggése, együttműködése a szervezetben, hogyan képzeljük ezt
2: el? Ez egy nagy rendszer, sok összetevőből, és minden szervrendszerünkkel összefügg. Nyilvánvalóan a védekezés az elsődleges feladata, hogy a sajátjainak a működését megőrizze,
1: persze,
2: és az idegenek, amik károsak lennének ránk, az ellen pedig azt hatástalanítsa vagy eliminálja. Viszont több dolgot tudunk megtenni, hogy ez a rendszerünk jól működjön, mert hogyha most belemennénk ebbe, szerintem elmenne a műsoridő, és inkább egy tudományos, mint sem gyakorlatias adás lenne. Úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy arról beszéljünk, hogy mit tudunk tenni egyébként, hogy így jól működjön. És talán legelső pontnak, ami nem feltétlen, tehát nem életmódi jellegű, de oda kell tennünk majd, mert most szezonja lesz a védőoltásoknak.
1: Hoppá.
2: Tehát aktívan, hogy én mit tudok tenni aktívan, konkrétan az őszi szezonban levő megbetegedéseknek a szövődményeinek a csökkentésére, azok a védőoltások lesznek, és a szezonális influenza jellegű, tehát az influenza elleni oltásokon
1: rendszeresen jelentkezik ez is, igen.
2: És hogy ezt mindenféleképpen javasoljuk. mert azért mi ezt tapasztaljuk, hogy aki nem tesz ebben az irányban lépéseket, sokkal súlyosabb megbetegedésben szenvednek, és hát azért tapasztaljuk azt is, hogy gyakran az influenzára is csak így legyinteni szoktunk, hogy jó, hát majd kifekszi valaki, ami adott esetben így is lehet, de olyan óriási nagy az egyéni variáció, hogy még teljesen fiatal, egészséges szervezeteket is hetekre le tud teljesen dönteni, úgyhogy valójában az nem egy jó üzlet, ha azt mondjuk, hogy akkor jól van, legyintünk, nem oltatjuk be magunkat, de közben akkor meg 2-3 hétig is kiesünk az aktivitásból, arról nem beszélve, hogy a közösségben vállalt szerepünk ebben, tehát a továbbfertőzésben így mekkora lehet.
1: Igen. Hát erről sok szó esik egyébként, igen. És a közösségi médiában is, azt hiszem, és ezt sokszor támadják a védőoltásokat, és mindenféle risszet, rosszat elmondanak. Ennek az orvosok nem feltétlenül örülnek szerintem.
2: Nem, de azt gondolom, hogy körülbelül minden területen találunk ilyen nagyon erősen megosztó dolgot, aminek van egy tudományos alapja, van, akik ezt így képviselik, és vannak, akik vagy részinformációt ragadva, eltorzítva, valami vélt igazat, ami talán valósnak is tűnhet. Én egyébként azt javaslom, hogy erre áldozzunk egy külön műsort a védőoltásokról, mert
1: legyen.
2: Nagyon fontos, az a jelenség is nagyon fontos, amit most említesz, és nagyon fontos, hogy erre egy valid információ alapján tudjunk mérlegelni ebben.
1: Igen, hiszen a védőoltások egyik legfontosabb szerepe éppen az immunrendszer erősítése, ugye?
2: Hát igen, de szerintem ezt majd így térjünk ki erre konkrétan egy adásban, mert most még így az őszi szezonra idézőjelben felkészülve, ugye a védőoltások lesz az egyik ilyen nagyon aktív lépés, amit nagyon konkrétan tudunk tenni, és van egy-két dolog, ami esetleg ajánlott lehet, ami akár most nem gyógyszer, de egy ilyen vitaminpótlás jellegben beszélhetünk róla, és a következő csomag meg abszolút életmódi, úgyhogy én így csoportosítanám ezeket.
1: Igen.
2: És hogy mi az, amit szedjünk, ugye D-vitaminról nagyon sokat beszéltünk. Ne úgy képzeljük el a D-vitamint, hogyha én azt szedem, akkor szuper immunrendszerem lesz, mert ilyen adat nem áll rendelkezésünkre, de nagyon-nagyon sok vizsgálati anyag bizonyítja, több 10-100 ezres ember bevonásával készült vizsgát, hogy a D-vitamin hiány az viszont az immunrendszer gyengítésével jár. Tehát én azért pótoljam azt a napi 2000 nemzetközi egység D-vitamint, legalább 2000 nemzetközi egység D-vitamint, hogy megadjam azt a lehetőséget az én immunrendszeremnek, hogy ő mindig jól lássa el a feladatát.
1: Fontos.
2: Ne legyen hiány. Ezt talán már korábban említettem is, hogy én egy ideje rendszeresen nézem, így pácienseknél, és vagy hiányt, vagy nagyon alsó kategóriás szintet találok.
1: Jellemző.
2: Tehát
1: igen.
2: Magyarországról amúgy is tudjuk, hogy súlyosan D-vitamin hiányos terület, úgyhogy ez legyen az első, hogyha egy valamit szeretnénk szedni, akkor ez legyen a D-vitamin.
1: Akkor legyen, de ez jó tablettában is, vagy teljesen mindegy, hogy hogyan jutunk hozzá?
2: Ez tabletta, kapszula, tehát ez mindenképpen egy gyógyszertári készítmény legyen.
1: Igen.
2: Mert ezt nem fogjuk tudni úgy a táplálékkal feltétlenül.
1: Hát az is gondoltam, hogy a szezonalitás, hogy megint szóba kerüljön, hogy azért ilyen tájban azért van növényi tápanyagunk, meg vitaminunk.
2: Igen, és azt tegyük majd a végére, mint a táplálkozással, mint életmóddal, mit tudunk, mert én még két dolgot emelnék ki, ami opcionális, tehát a D-vitamint szerintem mindenképpen szedjük, ami úgy opcionális, ez egyik a C-vitamin, ugye, mint antioxidáns, és segít nekünk a védekezésben. Na ez az, amit lehet, hogy táplálékkal is
1: be tudunk vinni,
2: de nem baj, ha napi 100 mg C-vitamint veszünk, tehát ez egy ilyen opcionális.
1: Nem nagyon lehet túladagolni. Ugye?
2: Lehet, nagyobb mennyiségben. Ez egy vízoldékony vitamin, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő folyadékfogyasztást eszközöljünk, vessén válaszodik, és ha nagyobb dózisban vesszük be, és emellett nem fogyasztunk elég folyadékot, akkor a vesekőképződésben szerepe lehet. De a napi 100 mg C-vitamin fogyasztás úgy, hogy megfelelő a folyadékbevitel, tehát ez a 2,5 liter, 3 liter folyadékbevitel megvan, alapvetően nem kell számolnunk ezzel.
1: Igen, vannak ilyen multivitamin tabletták is, ezek hasznosak lehetnek?
2: Hát ezt mindig egyénre szabottan határozzuk meg. Tehát az adott embernek mire van valóban szüksége, mi az, amit nem tud táplálékkal pótolni, mert például, ha vesz egy multivitamint, azért abba gondoljunk bele, hogy abból lehet, hogy sok vitamin van, de mindegyikből kevesebb hatóanyag. Például, hogyha olyan multivitamint veszünk, amivel van D-vitamin, abban biztos, hogy nincs 2000 nemzetközi egység D-vitamin beletéve.
1: Igen.
2: És hogy akkor nyerünk-e azzal annyit, hogy mellette van. Tehát megint ezzel ellen nem vagyok, de ne ezzel akarjuk ezt kimaxolni, hanem a táplálkozásunkkal, mert ha megfelelő a táplálkozásunk itt az ásványi anyag nyomelem és a többi dologra is fókuszálva, akkor ez mindig egy komplex dolog tud lenni, mert egy élelmiszerrel, egy zöldséggel, egy gyümölcsel mindig sokkal több dolgot viszek be, mint ez a hatóanyag. Tehát visszatérve a multivitamin ellen, én nem vagyok, nem beszélek le senkit róla, de fontos az egyénre szabottság, mert lehet, hogy valakinek valamiből hipovitaminózisa van, tehát hiánya van, és ez egy multivitamin nem fogja feltétlen pótolni. De visszatérve az őszi szezonra és az immunrendszerünkre, még a cinket hoznám be.
1: No.
2: Még a cinket érdemes, tehát megint opcionálisan megpróbálható.
1: Ő mit segít nekünk?
2: Ő is abszolút az immunrendszerünk jobb működését, ellenálló képességet, bőregészség, tehát nagyon-nagyon sok minden szerte ágazó.
1: És ezt is be lehet szerezni akkor?
2: Abszolút nagyon könnyen 10 mg-ot javaslunk naponta, szezonálisan lehet szedni, de ez is opcionálisan, nyilván, hogyha valaki ebből a szempontból idézőjelben tökéletesen étkezik, akkor ezt be tudja vinni a szervezetébe, de alapvetően, aki mondjuk az egészségtudatosságot most kezdi, ott még azért szükség lehet pótlásra.
1: Vészesen fogy a műsoridőnk, még valamiről nem beszéltünk, például a mozgás.
2: Mozgás, igen, szerepe. És akkor csak egy címszavakban mondom azokat az életmódi dolgokat, amiket nem veszünk komolyan, nem gondolunk ide, de központi szerepe van az immunrendszerünk működésében a mozgás. Ez valóban így van. Számos vizsgálat is bizonyítja a gyakorlatban, hogy immunerősítő, vagy az immunrendszerünk jó működését támogató szerepe van, illetve a tudományos alapok is ezt bizonyítják, tehát a mozgás az központi szerep, mert csak arra gondolunk, hogy megnövekedik a vitálkapacitás, a tüdőnk működés, jobban fog szellőzni, azok a bacik nem fognak ott letelepedni, átszellőzik, kiszellőztetjük magunkat, úgymond. Az alvásnak óriási szerepe van, nem lesz egészséges immunrendszerünk, ha alvás deficitben vagyunk. És ezzel összekapcsolódóan a stressz, mert az alvás hiány fokozott stresszhormon képződéssel jár, de ugyanide mutat a fokozott napi szinten átélt stressz, tehát egy fokozott kortizol hatásban a szervezetemben nem fog tudni jól működni az immunrendszerem, úgyhogy erre is nagyon figyeljünk, a táplálkozás meg mindig ide mutat.
1: Igen, a stressz ellen is hát vannak különféle készítmények, de igazából mit érdemes
2: szedni? Én kevésbé a készítményekben mondanám, mert hogy az nem a kiváltó okot fogja. Tehát, hogy annál ezt én most önismeretként fogom összefoglalni, de hogy ez egy kognitív viselkedésterápiás, pszichológiai konzultáció, csoportos önismereti tréning, valaki könyveken keresztül, podcasteken keresztül, nagyon-nagyon jó, rengeteg lehetőség van, ingyenes lehetőség is egyébként, hogy valaki ezen az úton elinduljon, mert onnan indul, hogy az én életemben mit jelent a stressz, hogy van jelen, én hogy reagálok, én milyen helyzetben hogy reagálok, ugye. Tehát, hogy ezt egyénileg kell visszabontani, vagy hát nem kell, de érdemes, és az fogja a megfelelő stressz csökkentést és a megfelelő stressz reakciót, hogy ezt mind első körben megértem saját magammal kapcsolatban.
1: Fontos,
2: utána
1: igen.
2: Meg olyan stressz megküzdő technikákat használok, ami már nem káros rám nézve, hanem egészséges.
1: Fú, no hát megint ott tartunk tényleg, hogy mennyi témát feldobtunk még, amiről tényleg nem árt majd külön is beszélnünk, de most nagyjából ennyi fért a mai adásba. Készüljünk az őszre, és ilyen szempontból is, és az immunrendszerünket pedig, ahogy csak tudjuk, erősítsük, mi pedig megpróbálunk majd így az adásokban, az Egészségünkre című sorozatunkban jó tanácsokat adni, elsősorban dr. Szabó Ivett természetesen, akinek köszönöm szépen a mai fontos és értékes információkat is. Várunk legközelebb is, Ivett.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágy Tamén a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
3: Változ

0: kedves hallgatók, azon a mutatom, hogy mivel startol a következő felvonás. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánom.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király, 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Ulaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Karitas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak.
8: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
8: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióba!

Yeah. Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével, maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár Irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. A színésznő néhány hete esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig folyamatosan jár kezelésekre és gyógytornára. Dobó Kata jelenleg bottal jár, de úgy tervezi, hogy már nem sokáig, ugyanis 3 hét múlva színpadra szeretne állni. Dobó Kata 3 héttel ezelőtt esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig teljes erőbedobásra dolgozik a felépülésén. A színésznőt korlátozott ideig elérhető Instagram történetben számolt be arról, hogyan halad a rehabilitációja, és azt is elárulta, hogy már most egy fontos dátum lebeg a szeme előtt, 3 hét múlva ismét színpadra szeretne állni. Kata számára nem egyik napról a másikra jött a probléma. Hosszú időn keresztül próbált együtt élni a fájdalmakkal, miközben szakemberek segítségével igyekezett elkerülni, vagy legalább késleltetni a műtétet. Végül azonban elérkezett az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni a beavatkozást. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődtek olyan fájdalmak, amiket nem tudtam beazonosítani. Egy MRI vizsgálat után azt mondták, hogy valamikor biztosan műtét lesz, de kezdjek el egy gyógytornás időszakot, és akkor megpróbáljuk ezt egy kicsit kitolni. Ez körülbelül 1,5 éven keresztül jól is működött, és aztán így március környékén azt éreztem, hogy ez most már így nem jó. 3 héttel ezelőtt megtörtént a műtét, és elkezdődött a rehabilitáció, mert nem sokára ismét színpadra kell állnom. 3 hetem van, mondta Dobó Kata. A színésznő a videóban jelenleg még bottal közlekedik, ám a célja, hogy a következő hetekben fokozatosan visszanyerje a stabilitását és a mozgását, vagy mozgás biztonságát, ehhez szakértői segítséget is kap. A videóban megszólaló orvos részletesen bemutatta, milyen lépések támogatják a felépülést egy ilyen komoly beavatkozás után. A rehabilitáció egyik legfontosabb eleme a gyógytorna. A műtés során ugyanis az izmokat is érintő beavatkozás történik, ezért azokat fokozatosan újra kell erősíteni. A tornát különböző a regenerációt támogató kezelésekkel egészítik ki. Ezek közé tartozik a vörösfényterápia, amely az izmok keringésének javítását segítheti, valamint a magaslati levegős tréning, amely szintén a szervezet regenerációját hivatott segíteni. Dobó Kata számára ráadásul előnyt jelenthet, hogy már a műtétet megelőzően sem hagyagolta el a mozgást, és rendszeresen végezte a számára előírt gyógytorna feladatokat, így a teste már a beavatkozás előtt is felkészültebb volt, ami a rehabilitáció során is segítséget jelenthet. A borsonline.hu oldal tehát Dobó Katával és az ő visszatérésével, megműtétjével is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalal azonnal folytatjuk. Hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Trabzonspor a Ferencváros, amely idén is az Európa Liga főtábláján szerepelhet. Borbély Balázs együttese a többszörös költségvetésű törököket verte meg oda-vissza, a Gruppama arénába kiütve őket. Borbola Bence beszámolóját olvashatják erről a győzelemről a nemzetisport.hu oldalon. 5 forduló alatt már túlszárnyalta előző idénybeli góltermését Németh András, és a 23 éves támadó beszélt eredményes játék a hátteréről, a korábbi kritikákról, a nyáron kinevezett Babu Levente vezetedző módszereiről, a Puskás Akadémia futballistájával Boros László beszélgetett. Ezt is olvashatják a portálon. Tóth Milán akkor dobta magát, ha rúgdosták. Hiába az utóbbi 3 hiba, a 11-est újra elvállalná, bár örömmel jön haza Grácsból, a 3 másodosztályú évről szívesen lemondott volna a vasas szélsője. Tóth Miláról beszélünk, még mindig Galambos Dániel interjúját olvashatják vele. Hosszú légiós évek után tért haza Székesfehérvár a Varga Balázs, az előző idénye azonban rosszul sikerült. A volánból a Deac szerződtette, Vasyonyin Artyom kezei alatt pedig szeretne újra egy régi fényében tündökölni. Többek között erről is beszélt Beke Zsombornak, a válogatott jégkorongozó. A szegedi férfi kézilabda csapatnál sok múlhat a 2 új átlövőn. Az ukrán Dmitro Horiha és a svéd Lukas Sandel személyében 2 ígéretes átlövővel bővültek Ápergen vezetőedző variációs lehetőségei. Szendrei Zoltán háttéranyagát olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is természetesen több más mellett.
0: Cegléd Rádió FM 90.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
9: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
10: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: kedves hallgatók, a következő órát egy újdonsággal nyitom majd. Na ez a dalszól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a napos, fátyolfelhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkánydrón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsem áruház.

0: Városban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
0: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
2: Már 30 éve.
0: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
3: Na, milyen volt a nyaralás?
4: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett.
3: És hol foglaltad?
4: Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
0: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
5: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, augusztus 28-a van a mai napon, az ágostonok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Alfred, Elemér, Mózes, László, Pelágia, Pelágius, Adelina és Adelinda nevű ismerőseiket is. Az ágoston latin eredetű név az augustus latin név kicsinyítő képző származékának, az augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig a születésnapos zenészek zenei fordulókkal.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal. 100 éve született Zárai Márta énekesnő, aki ugye férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik jelentős alakja volt. 78 éve született Dan Serafin, a Chicago együttes zenekar dobosa. 67-ben alakult meg a formáció, egészen meglepő módon ebben a városban. Eredetileg The Chicago Transit Authority volt a nevük, ez volt a legelső albumuk címe is. Ez az album bekerült egyébként az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Hamarosan azonban csak Chicagóra változtatták a nevüket, ugyanis az ugyanilyen nevű tömegközlekedési vállalat perrel fenyegette a zenekart. Fennállásuk alatt 36 nagy lemezt, 7 koncertalbumot és 11 válogatás lemezt jelentettek meg. Jazz rock, fúzió jazz, soft rock és pop rock műfajokban játszanak, mert hogy még ma is létezik a formáció, persze már nem eredeti felállásban, de két albumukon a diszkó műfaj is megfordult a jazz rock kombináció mellett. A zenekar zenéjében a klasszikus zene, a jazz, az R&B és a pop zene eleme is hallhatóak. Eredetileg politikai témájú szövegekkel rendelkeztek, később lágyabb lett a hangzásuk, több balladát is szereztek. 2008. szeptemberében a Billboard magazin a top 100-as listáján a 13. helyre sorolta őket, 2015-ben pedig a 15. helyre. Hogy most mi a helyzet velük, azt nem tudom. A Billboard 200-as listának 9. helyre jutottak. A Chicago egyik a leghosszabb ideje működés legsikeresebb rock együtteseknek. Több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte. Természetesen ők jönnek azonnal az egykori dobos tiszteletére, mert hogy 78 évvel ezelőtt ma látta meg a napvilágot Dan Serafin, pontosan ezért szól tőlük egy dal.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, születésnapos énekesnővel, 61 éves ma Shania Twain, 5-szörös Grammy-díjas kanadai énekesnő és dalszerző, Elina Regina Edwards néven született Kanadában, az Ontario állambeli Windsorban. Öten voltak testvérek, ő volt a második legidősebb közülük gyerekkorát, Timmins-ben töltötte 500 mérföldre Torontótól északra, ahol pattogós beszédű indián mostoha apja, Jerry Twain és édesanyja Sharon nevelték közösen. Gyakran nem volt mit enniük, annyira szegények voltak, a zene viszont mindig ott volt az életükben. Shania gyakran ragadta meg gitárját és vonult vissza a szobájába, hogy énekelhessen és dalt írhasson. Édesanyja észrevette a Shania igazi tehetség, ezért a rádióban, tévistúdiókban, közösségi házakban, nyugdíjas otthonokban is énekelt már 8 éves korától kezdve. 1987-ben, amikor 21 éves volt, a szülei meghaltak autóbalesetben, így ráhárult az összes ház körüli munka, és vigyáznia kellett a háromnál a fiatalabb testvérére, vezetnie kellett a háztartást. 3 évig szinte kizárólag a testvérei nevelésével foglalkozott. Nem mellesleg debütáló albuma 1993-ban készült el, azóta is aktív, kisebb szünet volt azért a karrierjében, de most például már újra zenél. Ő következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. When I first saw you.

Kedves hallgatók, a mai napon ünnepli 44. születésnapját Leanne Rimes, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, 8 éves korától énekel, country énekesnőként vált igazán ismerté, mindössze 13 évesen Blue című dalával. Később többféle irányzatban is alkotott, köztük a popzenében. Legismertebb dala a 2000-ben megjelent Can't Find the Moonlight, amely a Sakáltanya című film betétdala volt. 1997-ben mindössze 14,5 évesen a legfiatalabb előadó lett, aki önálló nem együttes részeként Grammy-díjat nyert. Ma 44 éves, tehát Leanne Rimes, ő énekel a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül, mint

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal David Guetta és a My Republic közösét játszom majd itt a 92-tön. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított terézvárosi egyházi létesítmény.
2: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop augusztus 29-én szombaton 15 órától augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Füleljenek rám!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatlan

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete, versei címmel a CVK Irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár Irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu jóvoltából. Szandi megható sorokkal emlékezett meg Fenyő Miklósról, akinek szombaton kellett volna színpadra állni a Margit szigeten. Az énekesnő a közösségi oldalán arról írt, hogy különösen nehéz lap ez számára a szombat, hiszen ő lélekben a szeretett Miklós bátyjával lesz. Augusztus 29-én Szikora Róbert és az Ergo ad koncertet a Margit szigeten, s az egy furcsa pár in memoriam Fenyő Miklós című esten a legendás zenész előtt is tisztelegnek. Fenyő Miklós több mint két évtizeden át rendszeresen ezen a helyszínen tartotta a nyárvégi koncertjeit, így különösen fájdalmas, hogy idén ő már nem tud színpadra állni. Szandi Szikora Róbert vendégeként lép fel. Az énekesnő azt is elárulta, hogy készül meglepni Szikora Róbertet egy dallal, majd eljön az este legnehezebb pillanata, amikor is azt a számot énekli el, amelyel Fenyő Miklós előtt szeretne tisztelegni. Az este folyamán mindenki Fenyő Miklós emléke előtt tiszteleg. Szikora Róbert két különleges dallal is megemlékezik egykori zenésztársáról, köztük egy régi, közösen írt szerzeménnyel. Az énekesnő azt írta, hisz benne, hogy a legendás zenész valamilyen formában mégis ott lesz velük. Ott leszel a hangomban, az emlékeimben, és mindabban, amit tőled kaptam, fogalmazott az énekesnő, aki bejegyzése végén csak ennyit írt, hiányzol nagyon. A posztból egyértelműen érződik, mennyire fontos helyet foglal el Fenyő Miklós Szandi életében. A szombati fellépés így számára nem csupán egy koncert lesz, hanem egy személyes megemlékezés is, melyben egy régi közös dalon keresztül idézi fel a legendás zenész emlékét. Szandival és ezzel a fellépéssel, koncerttel is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádió!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal a mai lapszemlét, kedves hallgatók. Szűcs Judit, az énekesnő megdöbbentő vallomást tett. Elárulta, hogy éveken át bántalmazta és molesztálta őt a volt párja. A lelki megrázkódtatáson kívül fizikai következménye is lettek a családon belüli erőszaknak. Judit daganatokkal és komoly hangszalag problémákkal is küzdött az elmúlt években, melyekről azt mondja, szerinte ezeket is a magánéleti nehézségei okozták. Szűcs Judit szerdán a TV2 aktívban vallott arról, hogy 16 év együttlét után elhagyott volt párjával valójában milyen is volt az élet. Itt molesztálásról, abúzusról, mindenről van szó. Borzasztó dolgok történtek, amiket én a rendőrségen el fogok mondani, amikor feljelentem, őt hangzott el a megrázó vallomás a sztártól. Az énekesnő a Bliknek elárulta, milyen érzés, hogy ennyi idő után, közel egy évvel ezelőtt végre megszabadult a volt párjától, aki pokollá tette az életét, fokozatosan elszigetelte a családjától és a barátaitól, miközben teljes kontrollt gyakorolt az élete felett. Megmenekültünk tőle, azóta boldogok vagyunk és élünk. Ő szerintem egy beteg ember, narcisztikus pszichopata és gyógyszeres kezelésre szorulna, csak nem akar bekerülni a rendszerbe. Nem akarja, hogy kezeljék. Előfordult, hogy nem is emlékezett arra, mit csinált, mi történt. Nagyon nehéz volt kilépni ebből a kapcsolatból, de végül sikerült. Most gyógyulási folyamatban vagyunk. A hangszalagon már jól van, hál' Istennek nagyon jól sikerült minden a műtéttel, de azért a hangképzés beindítása miatt foniáterhez járok, mondta el a lapnak Judit, aki fel akarja jelenteni a férfit, aki megkeserítette az életét. Még nem tudtam elmenni a rendőrségre, de mindenképpen feljelentem, mivel szükség van a távoltartási végzésre, szögezte le Szűcs Judit, aki ezt is elárulta, mi segít neki lelkileg talpra állni. Nekem lelkileg a fellépés a legjobb, mindenre a közönség szeretete és a színpadra áramló energia a gyógyír. Rendben lesz minden, örülünk annak, hogy leesett egy nagy beton darab a hátunkról. Szombaton is megyek Szlovákiába fellépni jövőre, az 55 éves jubileumi koncertemre készülök, amihez szeretnék támogatókat szerezni. Új dalokkal is készülök a közönségnek, mondta lelkesen Judit, aki mellett 100%-osan ott áll lánya, Tímea. A blik.hu, tehát Szűcs Judit énekesnővel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futószápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős tökések előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, kis a nagyon megszakítások, most Szatmári Gábor érkezik, aztán Vörös Nándé, meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió, FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak.
5: Idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termék választékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, Szombaton napközben 28.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem önöknek, természetesen két beszélgetéssel és sok-sok remek muzsikával, ami a zenéket illeti. Egyébként Teddy Swims-szel kezdtünk, és a The Door az ajtó című 2024-es felvétellel. Most még meghallgatjuk Dr. Bérest, a Jazz meg azzal együtt a Ma jól vagyok című dalt fogják előadni. 2019-ben készült ez a felvétel. Az a felvétel, ami utána jön, viszont egészen friss, hiszen most készült Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével. Igen, igen, folytatjuk Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkat, immáron a 140. részhez fogunk érkezni, és hát azt mondta Dávid, hogy egy bizonyos meglepetéssel fog érkezni, hát akkor én sem árulhatok el többet, a meglepetés pedig nem sokára, tehát Dr. Béreség dala után ki fog derülni, ezzel kezdünk majd. A következő órában pedig majd ceglédi programokról lesz szó, egy picit visszatekintünk még az augusztus 20-a környéki eseményekre, és egy kicsit előre is nézünk majd, ebben természetesen Détári Lukács Ági, a Kossuth Művelődési Központ vezetője lesz majd segítségünkre, de ez a beszélgetés már a következő órában lesz. Most jön tehát Dr. Béres és a Jazz meg az, Ma jól vagyok című dala, és utána már is indulhat a Fejlesztés terhe mellett 140. része.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A nóta után pedig jöjjön tehát a mai második beszélgetésünk, amelyben kultúráról lesz szó, kulturális eseményekről. Egy kicsit visszanézünk még augusztus 20-a környékére, egy kicsit itt Ceglédre is, meg egy kicsit Budapestre is, ez is ki fog derülni a most induló beszélgetésből, és egészen majd a jövendő Kossuth napokig, a Kossuth toborzóig is előre nézünk Détári Lukács Ágival, akivel már is megkezdem a beszélgetést. Nosza!
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, pillantsunk bele tehát az igencsak sokrétű ceglédi kulturális életbe, és ebben segítségünkre most is Détári Lukács Ági lesz, aki megérkezett a Kossuth Művelődési Központból. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: És máshonnan is megérkeztél, majd ez is ki fog derülni ebből a beszélgetésből. Hát ugye most zajlott le nagy állami ünnepünk augusztus 20-a, hogyan sikerült itt, hogyan értékelted a ceglédi, most viszonylag szűkebb körű ünnepséget?
2: Nem volt szűkebb körül igazából, ez az a része volt az eddig megszokott városi augusztus 20-áknak, ami 5 órakor zajlik a színpadon. Az a szelete valósult meg a színházterembe, és abban a szeletében szabadtéren sincsenek többen kint, mint amennyien a színházteremben részt vettek. Tehát gyakorlatilag az ünnepség részét tartottuk meg az eddig megszokott augusztus 20-ai rendezvényeknek, tehát ugye elmaradtak a szabadtéri koncertek, a gyerekprogram, a vásár része.
1: Igen.
2: Teljesen prózai a válasz, hogy miért.
1: Azt
2: az
1: sejtem.
2: Idei költségvetés miatt maradt el, mert ugye a Kossuth toborzóra koncentrálunk, hogy azt meg tudjuk szűkített formában, de azért a színvonalán...
1: Azért meglegyen. Így van, erről is fogunk majd beszélni, de maradjunk még augusztus 20-a házatáján, amikor te sokszor azért felöltöd a vándorcipőt, és elindulsz a budai várba, nem igen. Véletlenül, egy lelkes csapattal, már évek óta azért nektek ott bérletetek van, mondhatni, ugye?
2: Igen, én 20 éve, éppen idén 20 éve, tehát 2006 óta vagyunk részesei a mesterségek ünnepének. Ez Kárpát-medence legnagyobb kézműves tárgyalkotó népművészeti ünnepe. 800 tag vesz rész ilyenkor, kézművesek. Ugye 60 tagszervezete van a rendező népművészeti egyesületek szövetségének, és abból egy ilyen 800 kézműves kap meghívást, és ezen felül még plusz a kereskedők, mert ugye
1: igen.
2: Vannak, akik önállóan, például a Mátyás templom körül önállóan voltak installációkkal, illetve meghívott nemzetközi vendégek vannak, Kirgizisztántól, Koreán át, Lengyelországból, Erdélyből, és most idén az idei díszvendég Amerika volt, ugye aha. 250 éves
1: igen.
2: USA, és hát indiánok jöttek, akik az ősi kultúrát képviselték,
1: ott
2: így
1: volt
2: van.
1: Vénetú.
2: Ők tartottak színpadi bemutatót és kézműves bemutatót, mi pedig 20 éve részesei vagyunk ennek a rangos eseménynek. A dísztérnél vagyunk megtalálhatóak a Covid óta, ugye kijöttünk a palotából, a budavári palotából, és a Vár utcáin vagyunk megtalálhatóak. Annak idején ugye 40 éves a rendezvény, tehát a kezdetekkor a Tóth Árpád sétányról alakult ki ez a rendezvény.
1: Igen.
2: Péterfi László is jelen volt a megnyitón, ő volt az alapítók egyike.
1: Az igen.
2: És Borbé Jolán, ő már ugye Isten nyugasztalja, nincs velünk, és ez az egész ötlet a kézművesek találkozójából indult ki, és a Tóth Árpád sétányon indult, tehát a Tóth Árpád sétányon, idén az Anzsu sétányon, a Tárnok utcában,
1: hangulatos helyek,
2: illetve a dísztérnél, illetve a Szent Háromság parkban voltunk szétosztva így különböző területeken, és egy páratlan kézműves találkozó az egész, és ő gyakorlatilag így az ember ilyenkor feltöltődve, körülbelül úgy érzem magam, hogy világítok. Tehát egy olyan föltöltődött, pozitív hely. Gyakorlatilag ott a kézművesekkel 4 napon keresztül 0-24-ben együtt vagyunk.
1: Hát ez az, igen.
2: Ez azt jelenti, hogy 10 órától este 8 óráig nyitva tartani kell a saját kis standodat, és folyamatos kézműves bemutatót kell tartani. Ezt évekig csináltam, de most a jó szerencse úgy hozta az életemet, hogy tavaly november óta ennek a szövetségnek az egyik alelnöke vagyok.
1: Aha.
2: Úgyhogy most protokoláris feladatokat töltöttem be mind a mellett, hogy
1: az igen.
2: Abajgattam a sajátjainkat, és a saját portán környékén tartottam a rendet. Rendszeresen voltak feladatok, tehát reggelente

0: taggyűlés, a bizottsági ülés, az elnökségi ülés.
1: Ez egy
0: ülés,
1: komoly dolog, ez nem játék. Így van.
0: Megnyitó, illetve a díjátadón való részvétel, és ott a szereplés, és hát a protokollális feladatokban is részt vállaltam, és próbáltam kicsit így a ceglidi kulturális életnek a diplomáciai munkáját is folytatni, de hát ugye amit
1: fontos,
0: csinálunk,
1: igen,
0: gyakorlatilag az is egy hatalmas marketing munkája a városnak, hogy négy napon keresztül mi Ceglédet hirdetjük, és ugye minden molinónkon, terítőnkön az van kírva, vagy Ceglédi Alkotók Egyesülete. Rendszeresen jönnek oda volt katonák, akik Cegléden voltak kis katonák.
1: De jó.
0: Akik ide udvaroltak, innen mentek el, ide nősültek, nagyon sok ilyen emberre találkozunk. Nagyon sok vendég is jön, tehát például sztárok is meglátogatták a standunkat. Ugye volt az egyik napon Bognár Szilvi népdalénekes, népi énekes, ő például a tűzománcosunk kékszereit használja, akkor Farkas Gábor Gabriel jazzénekes.
1: Hoppá!
0: Ő például gyapjút vásárolt a Bence lányoktól, mert ugye köztudott róla, hogy fest is, és ezek a
1: valóban
0: színek megragadták,
1: igen,
0: a tekintetét, és a színek kombinációjára fogja használni a gyapjút, ahogy egymásra teszi a színeket, és az utolsó napon pedig Pál István Szalonna testvére, Pál Eszter is látogatást tett, ő pedig a Nagy Gyula fazekastól vásárolt egy főzőedény. Ez a sokadik főzőedényük, de ahogy mondta, mindig el is ajándékozzák. Ők kiüzemeltetnek egy éttermet is, tehát gyakorlatilag ilyen Laci konyha szerűen kitelepülnek, és többedik ilyen főzőedényük van, amiben ki is tálalják az ételeket.
1: Hát az biztos, hogy nem unatkoztatok egy percig sem.
0: Nem, úgyhogy építettük a város marketingjét is, úgyhogy nekem volt szerencsém Nagy Ervinnel is beszélni, ugye a kulturális államtitkár, nem csak a Kossuth toborzóról, amire meg is hívtuk, hanem az egykori ceglédi vágták is szóba kerültek, és a nemzeti vágta is szóba került, úgyhogy vele ezt beszélgettük, találkoztunk Tar Zoltán kulturális miniszterrel is, és Berg Judit helyettes államtitkárasszony volt szerencsém kísérni egy 3 órán keresztül a vásárban, úgyhogy vele egészen közvetlen kapcsolatba kerültünk, és bízunk a szakmai munka folytatásába, mind a Népművészeti Szövetséggel való együttműködésbe, de hát én azért olyan típus vagyok, hogy mindig úgy beszélgetek, építek kapcsolatot, hogy ebből a város is, illetve az intézmény is profitálhasson hosszú távon, úgyhogy azt gondolom, hogy hatékonyak voltunk, és hát innen is köszönöm a tagoknak, akik részt vettek a rendezvényen, ugye Kozma Attiláné, Nagy Gyula, Győző Eszter, Bence Margit, Bence Ilona, Gulicska Ágnes, illetve a csipkeverők, ugye a csipkeverők is tagjaink, illetve ők vezetik a szakkört a művelődési házba, Göncő Istvánné, Szabó Péterné és Lévai Lászlóné voltak ott 2 napig, akik folyamatos bemutatót tartottak. Innen is köszönöm a segítséget és a munkájukat. És ugye ez egy ilyen társadalmi munka volt, ez egy önkéntes munka, amiért ugye nincs fizetség, ugye 24 órában az ember a városának tesz, illetve az egyesületért dolgozik, tehát ugye ennek így nincs köze a munkához, de ez a munkaterület, amiben vagyok, ez így összemosódik, és így sajnos így a reggel este is így összefolyik, meg a hétvége ünnepnap.
1: Igen.
0: És hát ugye vasárnap is keresnek, és hétfőn is szeretnének rögtön szervezéssel foglalkozni, úgyhogy az kellett a regenerálódásra, mert hát ugye éjszaka értünk haza.
1: Igen.
0: Még tegnap szedtük ki a holmiainkat az autóból, még azoknak a rendezése, takarítása van. De a lényeg az, hogy a ceglédiek a Kossuth toborzón találkozhatnak ezzel a csapattal, az Ötvös téren mesterségbemutatókat fognak tartani, a vásárba pedig a portikáikból lehet vásárolni.
1: Igen, no, de eladdig is történik itt azért egy pár dolog természetesen. Szóljunk arról, hogy a közeljövőben mi várható akkor itt Cegléden, túl azon, hogy tényleg ott a budai várban való szereplésetekhez még egyszer szívből gratulálunk. Na, de itthon mi lesz most?
0: Ugye mi folytatjuk a nyári kertmozit, ugye ezt július végétől hirdettük,
1: igen,
0: és annyi sok mozi ötlet van, illetve közönségkérés volt, hogy folytatni fogjuk szeptember 12-ig. Szombaton a tanévváró gyermekholmi bőrzénk lesz a Kossuth téren, amihez kapcsolódik egy tanszerfelajánlási jótékonysági,
1: igen,
0: felhívásunk. Többedik éve hirdetjük ezt az iskola kezdéshez a nagycsaládosoknak, hátrányos helyzetűeknek.
1: Tehát ez most szombaton? Igen,
0: igen, a bőrzén
1: ott
0: fogadjuk, illetve a jegypénztárba folyamatosan fogadjuk a felajánlásokat. A bőrze 8 órától fog tartani délig. Oda is várunk a felajánlásokat. tanácsokat, meg ahogy mondom, a B-épületben, a jegypénztárban iskolatáskát, használt tanszereket, toltartó, tornazsákot, tornacipőt, olyanokat várunk, ami természetesen jó állapotban van, még fölvenni az illető is, és jó szívvel adja tovább, mert mondjuk kinőtte a gyerek. Várunk ugye évnyitó blúzokat és egyéb ilyen iskolakezdéshez való szereket. Tehát 29-én bőrzénk is lesz, és délután Orányi Juli koncert 7 órától. Ez a hangfoglaló pályázatunk következő koncertje lesz a B udvarban, és ahogy vége van a koncertnek, 9 órakor pedig egy nyárzáró karibi partit hirdettünk. Akik februárban ott voltak a farsangi Valentin napi bulinkon, őnekik szólok, hogy most folytatjuk azt a diszkót, azt a retro diszkót, jöjjenek, és azt a hangulatot fogják visszakapni, DJ Beró fog zenélni, már jöttek az üzenetek, hogy milyen típusú zenéket játszon, jelentem, továbbadtam neki, azt mondta, csak bízzák rá, ő figyelni fog a közönségre, úgyhogy ezt a karibi retro partit tartjuk szombat este 9-től vasárnap hajnal 2-ig.
1: Az igen.
0: És aztán vasárnap egy nyárzáró mozit is beterveztünk vasárnap estére, a tavalyi nyár legsikeresebb mozi előadását.
1: Mi szerint?
0: Játsszuk, amit ugye háromszor is játszottunk, utána mozi még vagy 6-szor. Hát hogyan tudnék élni nélküled?
1: Ja, hát mi más.
0: Musicalt fogjuk, vagy hát zenés filmet lejátszani nyárzáró akkordként. És azt mondták a kollégáim, hogy a szeptember első hetében is érdemes még mozit, kertmozit játszani, mert jól esik az iskolából. Simán. Három nap után újra kertmoziba beülni, úgyhogy itt szeptember 5-én Szolnoki Péter emlékezve a Szilaj mesét fogjuk levetíteni, és fogjuk még folytatni, hogy mondtam, szeptember 12-én a Tyúk Art mozival. Ugye nekünk már szeptembertől beindul a színházban az életünk, tehát a színház évad.
1: Az is igen.
0: Olyannyira, hogy szeptember 8-án a Hullajónász éjszaka vígjátékot fogadjuk a színházteremben, és aztán lefolytatjuk a bakancslistát is, és hát ahogy mondtam, a toborzó szervezésében vagyunk benne már nyakig.
1: Már benne vagytok.
0: Ugyanis szeptember 17-18-19-én 30. Kossuth toborzót tartjuk Cegléden.
1: Hú, már a 30. a mindenit.
0: Igen, ugye úgy a pontos, amikor ezt így mondom, hogy 30. Kossuth toborzó ünnepé, hogy maga Kossuth megemlékezése 30 éve van Cegléden, tehát 96-ban még egy városházi ünnepséget szerveztek, és megkoszorúzták a Kossuth táblát. Az évek alatt alakult ki ez fesztivállá.
1: Igen.
0: De a datálását ennek a Kossuth toborzónak 96-ra datáljuk, és hát ugye Lűr István, egykori művelődési házigazgató, és Tűri László, akik ezt a kezdeti alapokat letették, és majd erről fogunk beszélgetni a díszteremben. A frissen megjelenő hírmondóban fognak részletes programot olvasni, a címlapja is lesz a és hírmondónak.
1: Természetesen ezzel a témával, ahogy közeledünk hozzá, majd itt a Cegléd Rádióban is szeretnénk részletesebben foglalkozni, de hát nem árt, ha tudják a kedves hallgatók is, hogy ti már nyakik benne vagytok a Kossuth toborzó szervezésében, hát muszáj, nem lehet ugye pénteken elkezdeni ezt a szervezést. Tehát,
0: igen. Még vannak nyitott kérdések is, de hát 99%-ban a program az készen van, mindenféle korosztálynak, ez egy több generációs közösségi
1: ahogy
0: ünnep lesz.
1: Szokott. Igen.
0: És hát a helyiek toborzása, vásár részbe az, ami lassan halad, mert ugye mindig a helyiekkel van ugye a legtöbb egyeztetni való, akik a szomszéd utcából jönnek, ugye mindig azok válaszolnak.
1: Ez valahogy így szokott lenni.
0: Ugye a mikrofonhoz is a szomszéd utcába érnek a leglassabban.
1: Gondolom ez a Murphy törvénykönyvbe is beleférne nyugodtan. Igen.
0: És még egy nagyon fontos, amit elfelejtettem megemlíteni, ugye megnyitottuk 19-én a Ceglédi Galéria idei évadának, őszi évadának ugye első kiállítását, a 70 éves fotóklubnak volt a kiállítása, illetve az látogatható is most
1: is
0: folyamatosan,
1: sokáig.
0: Így szeptember 12-i a galériában ugye egy válogatás a Ceglédi Fotóklub idei fotóiból, egy
1: ezt
0: nagyon
1: ne hagyják
0: szép
1: ki.
0: Anyag gyűlt össze.
1: Biztos, hát itt jó, nagyon jó kezű fotósok vannak, azt hiszem Cegléden valóban. Fú, na hát akkor lesz miről beszélnünk a következőkben is. A mostani információkat még egyszer köszönöm Détárd Lukács Áginak, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak, mi pedig remélem nagyon jól érezzük majd magunkat ezeken a rendezvényeken.
0: Legyen így, köszönjük!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, eddig tartotta a péntek esti beszélgetős műsor, pontosabban még egy dalocska ide fér természetesen, Nagy Bogi és Des közös felvétele, a Jól leszek újra című 2026-os felvétel lesz ez. No, hát remélem, hogy önök is jól érezték magukat, és a következőkben is jól fogják érezni magukat, ha maradnak velünk itt a 92.5-ön. Én búcsúzom, köszönöm mai és e heti kitüntető figyelmüket, a hétvégi válogató műsorban persze hangban azért találkozhat, a tervek szerint pedig jövő héten majd, a hónap utolsó napján is várom majd önöket 6 és 8 óra között itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, kívánok további kellemes estét és nagyon szép tartalmas hétvégét mindenkinek. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és rendhagyó módon ma 4 kérdést fogok föltenni, tulajdonképpen már mindet feltettem, azt a döntést hoztam nem olyan régen, hogy majd olyan adást csinálok, amikor minden bent maradt üzenetet igyekszem majd kisöpörni. Ez persze nem biztos, hogy sikerülni fog, ez kicsit önöktől is függ, mert még mindig válaszolhatnak majd a kérdéseinkre, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/cegledradio. 4 olyan témánk van, amiből maradtak bent válaszaink, amiket mindenképp szeretnék felolvasni, hogy ne maradjon ki senki a műsorból, ha már üzenetet küldött nekünk. Ezek a kérdések pedig a következők, már mind ismerős lehet. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Illetve volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ezekből a kérdésekből tehát összejött már több mint egy vagy két műsor, és még mindig maradtak válaszaink, úgyhogy a mai napon ezeket fogom majd közzétenni. Kezdjük is az utolsó témával. Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Itt van Tomi válasza. Igen, egyszer régen Törökországba jártunk hátizsákos túrán. Tudnék egy rendes listát írni a kultúrsokkos epizódokról. Mondjuk igyekeztünk helyt állni, nem picsogni semmin, de volt néhány megkattanós jelenetünk azért. Itt egy apróság. Kb. Az első-második napunkon megláttuk, mi jön a csapból. Valami fehér szmötyi úszott a vízben. Megfogadtuk, hogy csak palackozó frizet fogunk inni, csak abban is ugyanaz a fehér szmötyi úszott. Na, akkor elengedtük a dolgot. Hát igen, na, az milyen kellemetlen, mikor ez a valami ott van még a palackozott vízben is. Más kultúra, lehet, hogy ott tök megszokott, de hát azért nekünk, hogy mondjam, nehéz lenyomni a torkunkon, ha élhetek ezzel a fura hasonlattal. Hotpotozni voltunk több párral Budapesten. Ebből 4 voltak ázsiaiak, régóta ismertük őket, de mi konkrétan éhen maradtunk, mert nem is haláztunk kellően ügyesen, ha valamit vissza is ejtettünk, mire csobbant, már egy ázsiai barátunk el is happolta. Az a fajta udvariasság, amit nagyjából mi megszoktunk egymástól, itt senkinél nem volt meg. Ha én tettem valamit a levesben, néha lecsekkoltam, hogy hogy áll, mire késznek ítéltem volna, valaki lenyúlta. Azóta már másképpen is megfigyeltük náluk, túlélésre mennek, nincs kegyelem. Ezt pedig Andrea írta nekünk, ezt is nagyon szépen köszönjük. És hát azt akarom üzenni a kedves hallgatóknak, hogyha lenne még ezzel kapcsolatban válaszuk, volt már félre sikerült találkozásuk egy másik kultúrával? Nos, akkor ne legyenek restek és küldjék el nekünk, bár a következő blogban már egy újabb témával jövünk, egy újabb régi témával itt a Ceglét hangjában. Ceglét Rádió.

Ez itt a Ceglét hangja, és egy vegyes vágottal várom önöket, kedves hallgatók, mert a mai napon több kérdést is felteszünk, egyen már túl is vagyunk, a második pedig az lesz, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága? A bent maradt üzeneteket ezzel a témával kapcsolatban hamarosan felolvasom, de hamarosan visszatérünk azokra a kérdésekre is, amik korábban már szintén elhangoztak. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt ugyebár nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon drága luxus cikket vásárolnak, hanem rendszeresen vásárolnak valamit, amire lenne olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak ehhez a minőséghez. És lesz egy utolsó kérdésünk a mai napon, méghozzá, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, a legtöbb üzenet ebből a témából maradt bent, de, ahogy mondtam, most a jól sikerült hazugságokkal megyünk tovább, amire ezt a választ kaptuk még az előző adások alatt. Nálunk elsőben a szemüveges osztálytársamat imádta az osztályfőnök. Gyerekfejjel rájöttem, hogy egy szemüveg, és engem is szeretni fog, az amúgy szemét dög tanár. Lett is aranyos, leggyengébb delfines kék szemüvegem, ugyanúgy a vizsgálatnál hantáztam, nem láttam a betűket, hála égnek linkségemre sose hordtam, iskolai fotózást kivéve, azóta is jókat derülök magamon, látásom, mint a sasé, azóta is szerencsére, írta nekünk Kriszti, de az nem derült ki, hogy jobban kedvelte a tanár. Minden esetre ez is egy hazugság volt, ahogy azt mi kértük. Következő üzenet, egyszer bekamusztam, hogy egy XY-féle minőségi boltban dolgoztam, ami annyira jól sikerült, hogy mikor egy később megismert ismerősnek is elnyomtam ezt a dumát, egy másik ismerősöm alátámasztotta neki azzal, hogy komolyan dolgoztam ott, hát még őt is szolgáltam ki. Ez egyébként nagyon jó, amikor egy, mi nem nyilván hazugságokban nem, de mondjuk mikor megviccelünk valakit ilyen prankelés vagy hülyéskedés szintjén, akkor nagyon jól szoktuk barátommal, barátaimmal alátámasztani egymás sztoriait. Egyszer azt sikerült bemesélnünk az egyik barátunknak, szlovák határon túráztunk, magyar oldalon természetesen kirándultunk, és egyszer megkérdeztük, hogy Zoli, hoztad a csekket? És akkor elkezdett parázni, hogy milyen csekket. Hát nehogy már, Zoli, hát tudod, anyukád postán dolgozik, neked kéne legjobban tudni, hogy a határa kell a csekk. Milyen csekk, srácok, de milyen csekk? Zoli, hát a közösbe leírtuk, hát mindenki tudta, hát mindenkinél itt van a csekk. Hát nem igaz, hogy nem hoztad, és a srácot úgy beparáztattuk 3-4-en, hogy a határa érünk, és ott valami határőr kérni fogja a csekket, hogy szabályosan bujkált a kirándulás közben a bokrokon, hát jött, hogy ott ne lássák meg, hogy ő is ott van velünk, nehogy a csekket kére tőle valaki, szóval nagyon jól tudnak sikerülni ezek az egymást támogatott kamuzások, még hogyha csak viccből is. És egy utolsó üzenet ezzel a témával kapcsolatban. Egy volt még ovis koromban. Nem volt kedvem menni, ezért kitaláltam, hogy én biztos nagyon lázas vagyok, és fáj a hasam. Megmérték a lázam, és tényleg az voltam, pár óra múlva már tényleg iszonyat beteg lettem. Lehet, hogy azt érezted már eleve, hogy azért nincs kedved oviba menni, vagy bárhova, mert beteg vagy, tehát nem voltál jól. Úgyhogy ez most igen, sikerült bekamúzni azt, hogy beteg vagy, miközben tényleg az voltál, ez ilyen önbeteljesítő dolog. Egyszer egy osztálytársamtól kaptam egy macskát, és pár hét múlva rákérdezett, hogy hogyan. Gondoltam, megviccelem, és valami oltári nagy butaságot mondok. Például otthon épp felújítás van, zsaluzunk, betonozunk, és beugrott a macska, mi meg nem vettük észre, és ráöntöttük, befalasztuk a cicát. Hát egy ordas nagy pofont kaptam érte, azóta is szeretek hihetetlen nagy sztorikat komolyan elmondani, de kevesen látnak szívesen ilyen vicceket. Hát igen, ezt ismerem, ezt az érzést, de én is ilyen vagyok, kedves hallgatók, bármikor benne vagyok egy jó poénban, mi akkor is a kicsit polgárpukkasztó. Hamarosan ezzel a témával megyünk tovább, volt már túl jól sikerült hazugsága? De hogyha valaki kedves idegennel kapcsolatos élményeket küldene, vagy esetleg olyan dolgokról írna, ami drágának tart, de mégis megvesz, azt is megtehetik 0635 92 92.

0: Egy érdekes vegyesvágottat hallgathatnak meg ma a Ceglét hangja helyén, pontosabban a Ceglét hangjában, de három olyan kérdéssel, amit már ismerhetnek, viszont még mindig vannak olyan válaszaink, amelyeket nem tudtam felolvasni önöknek. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Illetve volt-e már túl jól sikerült hazugsága? Ezekkel a témákkal foglalkozunk, és már is megyünk ezzel az utolsóval tovább, még három üzenet van előttem. Alsós koromban egy rajzversenyen, amire jelentkeztem, a beadási határidő előtti éjszakán pattant ki a szemem, hogy elfelejtettem és nincs mit beadnom. Így utolsó pillanatban egy az egyben átmásoltam az A5-ös lapok borítóján szereplő madarat. A tanár nézett nagyokat, nem hitt nekem, hogy ezt én csináltam volna. Győzködtem, aminek az lett a vége, hogy napköziben, míg a többiek játszottak az udvaron, nekem le kellett újra rajzolnom a madarat, ami természetesen nem sikerült, így visszaléptem. Igen, a túl jól sikerült hazugságnak ez bizony az egyik minta példája. Főleg iskolában követünk el ilyeneket, bizony-bizony, és tanulunk belőle jó esetben. Az egyik vendéglátós melomnál folyamatosan fizikai fájdalmat színleltem, hogy kasszázhassak, és tudjak mértéktelenül lopni. Hát ez kellemetlen dolog, de köszönjük az őszinteségét Marcinak. Minden esetre, igen, hát ez nem feltétlen jó, viszont remélhetőleg tanultál belőle. És van egy utolsó üzenetünk ezzel a témával kapcsolatban, de ha még írnának nekünk önök, azt is megtehetik a 0635-925-925-re egészen nyugodtan, hogyha ezzel a témával kapcsolatban még van bennük valami, vagy van önökben valami, küldjék el nekünk, visszatérünk rá nagyon szívesen. Tehát az utolsó üzenet, a suliban nálunk heti két tesi óra úszás volt. Utáltam átöltözni, nagyon szeretek egyébként úszni, de a kétszeri átöltözés, pláne úszás után tapadósan, vizesen számomra annyira borzasztó dolog, hogy mindig csak otthon úsztam. Van egy nagy tavunk. Szóval annak érdekében, hogy ezt megússzam, elmondtam egy pszichológusnak, hogy undorodok a másokkal közösen használt víztől és a potenciális fertőzés veszélytől, és végül kaptam egy igazolást, és megúsztam ezt a dolgot. Egyébként nyáron, mikor vissza tudok öltözni egy lenger ruhába, egészen gyakran szoktam menni. Na most a megúsztam poént tök jó volt, tényleg, viszont az, hogy van egy tavatok, az most lehet, hogy megint kamu. Amúgy tök jó, valakinek van egy tava. Nekem van egy ismerősöm, akiknek a tanyáján van egy tó, és jártunk is ki korcsolyázni. Jártuk, hát én egyszer voltam, mert igazából akkor is rettegtem, hogy beszakad a jég alattunk, nem történt semmi baj, de azért féltem. Viszont tök jó a sztori, és köszönjük Alexandrának, hogy ezt elküldte nekünk. És kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ez a téma is kimerült, de még van kettő, méghozzá mi az, amit túl drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve a van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ha bármelyikkel kapcsolatban van új sztoriuk, azt is szívesen vesszük, de a bennmaradt üzeneteket az előző adások által vagy alatt bennmaradt üzeneteket fogom elsősorban beolvasni ezzel a két témával kapcsolatban a műsor további részében. Aki teheti, tartson velünk, mindenkinek további jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön. Kedves hallgatók, rendhagyó módon ma négy kérdéssel is foglalkozunk, amelyből kettőt kipipáltunk. Maradt az, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. A bent maradt üzeneteket olvasom föl elsősorban, de hogyha írnának újat, ezt megtehetik a 0630-592-92-ös SMS számon. Szóval drága termékek, amit mégis megvesznek, akár lehetne olcsóbb vagy ingyenes alternatíva, mégis a fizetőset választják. Ezzel foglalkozunk, most már sokat szóra, nem először kerül elő tehát a téma, a régi üzenetekkel megyünk tovább. Andris azt írta nekünk, hogy pszichológus magárendelések, prémium kutyatáp, egyébként azt is leírta, hogy 36.800 forint per 12 kg, egy bizonyos márkának a csoki golyója, saját magának és alapvetően az étel, ezeket írta nekünk tehát Andris, és nagyon szépen köszönjük. Csoki, márkásabb üdítők, sajtok, magánorvosi ellátás, és szinte mindenben van ilyen kategória. Ezt név nélkül küldte el az egyik kedves hallgató, és ezt is köszönjük. Aztán van olyan is nekünk, hogy kondibérlet, motoros cuccok, ezt Bélától kaptuk, és cigaretta, lazac, avokádó, mondjuk legalább az egyik hipermarketnek a neve van itt, abból vásárolja, a többit le se írom, ezt pedig Zoli küldte el. Utazás, magánorvos, tengeri herkentjük és gyümölcsök, valamint pszichológus, kb. 55 ezeret adok ki rá havonta, ami messze a legnagyobb kiadásom egyben, de megéri, rengeteget segít, ez pedig Julcsi küldte el nekünk. Ezt én is támogatom egyébként, szerintem saját magunkkal foglalkozni nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyon fontos, és vannak azok a pontok vagy elakadások, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Egy következő üzenet, szálasteák, macsa, mentes élelmiszerek, GM liszt, tészta, stb. Áfonya a gyerekeknek, magamra költeni, hát néha inkább költeném a gyerekre, ez az üzenet vége Julitól, illetve mentes tortaszeletek, 1400-1700 forintért egy bizonyos cukrászdát itt leírt nekünk. Hát de mit csináljak, ha ilyen nagyon finom? Nem a nagyon szót használta a kedves hallgató, csak kicsit szépítettem rajta. Reggel szendvics pékségben. Ez is egy névtelen üzenet, és egyébként ezt is meg tudom érteni. Azért jól tud esni, mikor megvan csinálva az a szendvics, és te valamilyen összeget leraksz érte. Lehet, hogy otthon harmadából kijönne, hogy összeraknád, de mégiscsak besétálsz, odaadják készen, és nagyon finom is, szóval ezt teljesen meg tudom érteni. Rita írja, hogy nálam ilyenek a magvak, pisztácia, mandula, illetve magán szakorvosok, főként a terhességem alatt volt fontos. Egy másik hallgató, Ilona, az izlandi utat írja, és a lakásra is sokat költök. Egy izlandi út egyébként az én párom anyukájának is nagy álma. Izlandi, azt hiszem, hogy izlandi, nem Grönland. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy utazás, hogyha az embernek az álma, akkor arra hajlandó kicsivel többet költeni, hogy oda egyszer eljusson. A szükségesnél mindig jobb minőségű szerszámok, otthon kézműveskedni. Annyit költöttem már az ilyenekre, hogy akkor is megveszem a drágát cuccot, ha évente csak egyszer kell. Plusz kávé és cigaretta. Hát igen, az első adásokban, mikor először került szóba ez a téma, akkor nagyon sokat panaszkodtam, nem panaszkodtam szó szerint, hogy meglepően kevesen írták a cigit, pedig, hogyha belegondol az ember, azért ez egy olyan szokás, ami az életünket rövidíti, és a pénztárcákat meg kisebbíti, úgyhogy tulajdonképpen szerintem ez alapvetően mindenki, aki dohányos, ez egy olyan kiadás, amire sokkal többet költ, mint amit a józanész diktálna, és sajnos én is közéjük tartozom. Színes film, 5000 forint 36 képért, az tök jó, hogyha valakinek ennyire fontos a fotózás, és elő is hivatja. Szerintem azért manapság a digitális világban ez már ritka. Ahányszor virágpiacra járok, mindig megveszek egy-két, néha több cserép virágot, pedig így is rengeteg van, pénz pedig nem annyira, de nem tudok ellenállni. Ez pedig Luca írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Ezt a témát még folytatjuk, mármint azt, hogy mi az, amit drágának tart, mégis megvesznek, aztán pedig a második órában jön a téma, miszerint van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene és a hírek után jövünk vissza.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
6: Az időjárásról.
7: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A mai napon egy ilyen különleges vegyesvágottal jelentkeztem, amelyben 4 kérdés is megfordult, ebből gyakorlatilag 2 maradt. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ugyebár a műsor elején elmondtam, hogy rengeteg bent maradt válaszunk van még ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. 2 kérdést, ahogy mondtam, kipipáltunk, és ez a maradék 2 következik ebben az órában, úgyhogy most mindennek a végére járunk ma, már amennyire lehetőségünk lesz, de azt azért gyorsan elmondom, hogy írhatnak nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Olyan felső kategóriás laptop, ami nem évül el 3-4 év alatt. Napi több órát töltök el előtte, illetve több hobbimhoz is használom. Nekem megérő prémium minőséggel legyen, írja nekünk Feri, és igaza van szerintem. Gyakorlatilag annyira fejlődik a technika manapság, hogy laptopra nem is tudom, hogy ez megoldható, hogy 3-4 év alatt sem évül el. Nagyon modern, vagyis nagyon modern, nagyon friss gépet kell venned ahhoz, hogy 3-4 év múlva még aktuális legyen, amennyire gyorsan fejlődik a technika. Úgyhogy köszönjük szépen, természetesen a kérdések közül a mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek kérdés volt, amire választ kaptunk, tehát Feritől. Valaki azt írta csak, hogy kecskesajt, én nem vagyok nagy rajongója, de aki szereti, annak meg tudom érteni. Telefonok szerencsére már nem érdekelnek, de PC-nbe sok pénz ment. Most egy ideig biztosan nem teszek bele többet, horror árak vannak. Ezt megelőzve vettem egy PS5 Pro-t, az a sejtésem, hogy ennek emelni fognak az árán, a másik ilyen pedig az autó. Lehetne olcsóbb, és egyelőre nem volt olyan gond a mostanival, ami váratlan volt, és anyagilag megéreztem volna, de nem egy megbízható japán autón van. Úgyhogy ezt pedig Lacinak köszönjük szépen. Igen, a párom egyébként PC-s, ő inkább arra költ, hogy azt építgesse, de azon is dolgozik, tehát ez igaz. Nekem konzolom van egy nagyon régi, használtam vettük, és nem játszok vele eleget, mármint úgy értem, hogy nincs kihasználva szerintem. Minden esetre jó, ha ott van, és egy, mit tudom én, valamilyen összejövetele lehet egy kicsit autóversenyezni, vagy fifázni, vagy ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelő, én már nem igazán költök arra, hogy játszak. És autó, hát az autó kérdés igen mindig érdekes, hogy kinek mennyire fontos, az is fontos-e, hogy nézzen ki, hogy milyen fel van tuningolva, hogy milyen hangtechnika van benne, úgyhogy igen, autóra is rengeteget lehet költeni. Van még válaszunk ebből a kategóriából, nézzük például ezt, minőségi borok, mert ha iszok, akkor már ne tablettás kannást, 7000 alsópolcos szennyt igyam. Minőségi húsok és felvágottak, ez is nagyon fontos, ezt pedig Mark küldte nekünk. Egy következő válasz, Barber. Már ott tartunk, hogy lassan 8-10k, vagyis 8-10 ezer alatt nincs egy normális hajvágás, plusz ne egy Isten szakálvágással kiegészítve, de már annyiszor annyira megszokott dolog, hogy szavak nélkül is tudja a fodrász, hogy miért kell vágni. Ha meg nem mennék, vagy esetleg máshoz, akkor már megcsalásnak érezném. Ezt egyébként Zoli küldte el nekünk, és hát én még nem voltam barbernél, van ismerősem, aki csinálja, lehet, hogy egyszer el fogok menni hozzá, de nekem egy nagyon jó barátom a fodrászom, és tulajdonképpen előbb volt a barátom, mint ahogy a fodrászom lett, úgyhogy gyakorlatilag mindig találkozunk, mondjuk havi egy alkalommal, és akkor egy jó beszélgetünk, miközben hajat is vág. Futócipők és drón, ez pedig egy következő válasz, de név nincsen hozzá, mint ahogy ahhoz az üzenethez sincs, hogy frissen pörkölt specialty kávé. Hát igen, a kávézásnak nagy kultúrája lett. Hamarosan folytatjuk még ezzel a kérdéssel, de hamarosan arra is rátérünk majd, kedves hallgatók, hogy volt-e olyan emléke, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez itt a Ceglét hangja, hamarosan megyünk tovább.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, vegyes vágott adás, a kedves hallgatók, amelyben 4 kérdés is sorra került. Ezek mind olyan kérdések, amit már korábban feltettünk, maradtak benne válaszok, de szeretném, hogy mindenki sorra kerüljön, úgyhogy most bepótolunk vegyesen több kérdést is. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, ezzel megyünk tovább most, és hamarosan áttérünk arra, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. De először a drága termékek. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy sajt és bár az szolgáltatás, de a Kozmetika Plus műköröm havonta kb. 15 ezer. Igen, az tényleg szolgáltatás, de nekünk az is teljesen megfelelő ebben a kérdésben. Egy óramárkát ír le a kedves hallgató, amit nem mondok el, nem bírom soha otthagyni a kirakatban, ezt egyébként Boton írta nekünk. Nem tudom kiejteni valami francia lábkrém, más, hát ilyen, hogy mondjam, szószokkal foglalkozó H betűs termék, jó minőségű sminktermékek, utazások, sajtok, édesség, illetve ha önköltséges képzésre vesznek fel, akkor azt is muszáj kifizetnem, és még sor alatt nem szerintem napestig, de már ezek gondolata is fáj a bankszámlámnak. Ez is igaz, ez is olyan hozzáállás, hogy igen, közben az ember kicsit sajnálja ezekre rákölteni a pénzt, de mégis megvesszük, lehet, hogy lenne olcsóbb alternatíva, de ezt választjuk, mert egy minőség alá nem tudunk már menni. Gyermekeimnek külön óra, táborok. Azért megkönnyebbültem, mikor a 150 ezer forintos prog táborba nem volt kedvük elmenni. Hú, igen, mikor ezen múlik. Mert egyébként megvennéd nekik, és ez nagyon jó fej dolog, de hogyha még sincs kedvük, hát jó, üssek ő, akkor nem fizetem ki azt a 150 ezeret. Ezt egyébként Anna írta nekünk, és köszönjük. Birkenstock lábbelék, autó és annak minden fenntartásával járó összeg. Megengedhetem magamnak, nem erről van szó, de minden egyes tankolás fáj, amikor fejben számolom, hogy a 600 forintos liter benzinnel hány száz méterre jutok el. Bizniszosztályú repjegy, telefon, picit overkill egy Galaxy Ultra-ra, egy egész havi fizu, bár amúgy baromira megéri 3 év távlatából. Minden másban nagyon tudatos vagyok, még utazások kapcsán is. 2 havi fizetésemből tavaly el tudtam menni minden harmadik héten valahová 1-4 napig terjedőleg. Freedom it is. Ezt pedig Pétertől kaptuk, és köszönjük szépen, és egy utolsó üzenet Katalintól, esztétikai kezelések, elsősorban botox, abból van, olcsó helyi, szempillásnál is csinálja, de inkább megyek orvoshoz drágábban. És ezzel zárult a témán, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan átcsapunk egy másikba, ha még érkezne ezzel kapcsolatban a 0635-925-925-re, be fogom olvasni, ígérem. De tehát a következő témánk, amit ma még boncolgatunk, az nem más, mint hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Sulibuliból jöttünk haza a barátnőmmel, épp lekéstük az utolsó buszt. 1 óra séta lett volna éjszaka, erre dudált nekünk egy különjáratos busz, és hazavitt minket. Biztos vagyok benne, hogy megmentett minket az erőszaktól. Sajnos a szüleimet, ha felhívtam, este éjszaka kiakadtak, hogy értünk kell jönniük. Hát nem hiszem, hogy kiakadtak volna, ezt csak én jegyzem meg, szerintem inkább fontosabb a biztonságotok. Egyszer 2 fiatal srác is megmentette az életemet, bántalmazó környezetből menekültem, zavart voltam, eltévedtem egy rossz környéken este. Nem jó buszra szálltam, és megkértem őket a piros lámpánál, hogy segítsenek. Bevittek autóval a városközpontba, nagyon féltem, köszönöm nekik a biztonságot. Sajnos még nem sikerült kiléptem az elnyomó környezetből, de ami késik, nem múlik. Ezt Bogi küldte el nekünk, és köszönjük szépen az őszinteséget, és én kérek elnézést, hogy ez, amikor a téma aktuálisan volt, nem került be, de nem volt több időnk, most viszont pótoltuk, reméljük, hogy Bogi hallja, hogy sikerült beolvasni az üzenetét. És nagyon köszönjük még egyszer az őszinteséget, remélem jobbra fordult azóta a dolgot. Mindenképpen figyelje arra, hogy te vagy az első, és hogyha valami nem kerek, nem oké és körülötted, akkor a segítségkérés sem egy utolsó vagy elvetendő dolog. Kedves hallgatók, hamarosan tehát azzal a kérdéssel folytatódik a Ceglét hangja, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: a négy kérdést feldolgozó ceglét hangjából az utolsó kérdésünk maradt. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, de ez inkább azoknak szól, akik hallgatják az adást, nem azoknak, akik küldeni akarnak üzenetet, mert leginkább arról szólt a mai műsorunk, hogy olyan kérdéseket, amelyikből még maradtak benne válaszok, ma bepótolunk, és felolvasok mindenkit, aki már korábban elküldte, persze, hogyha jönne új, igyekszem őt is besűríteni, megyünk is tovább. Két eset jut eszembe, a kínai eladó adott a vásárlásunk mellé egy tök cuki tollat ajándékba, illetve buszmegállóban várakoztam szakadó esőben, elnyő nélkül, és egy szintén buszra váró srác mellettem állt, és fölém is tartotta az esernyőjét. És ezt mondom, kedves hallgatók, hogy nem kell nagy dolognak lennie, az ilyen apróságok tökéletesen elegendőek. Egyrészt azért, hogy elküldjék nekünk, másrészt azért, hogy egy ilyen örök emlék marad, és milyen könnyen eszébe jut az embernek egy ilyen apró kedvesség is, miért ne lehetnénk mindig kedvesek másokkal. A legutolsó éjszakai busszal utaztam haza vidékre. Tél volt, hideg és sötét, már egy ideje én voltam a legutolsó utas, amikor jeleztem, a sofőr előhívott magához, és azt mondta, haza visz. Addig nem indult el, ameddig meg be nem mentem az ajtón, és mosolyogva integettünk egymásnak. Tehát egészen a lakásig vagy a házig vitt téged, és ez is tök jó dolog. Egyébként Dorinától kaptuk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Karácsonyi nagy rohanás, dugó, parkolóban konkrétan a hátam mögött egy fehér autó vészjelzővel várta a családját. Én meg szépen lassan, ahogy tolattam ki, nem vettem észre, mert csak jobbra meg balra néztem, belementem. Kiszállok, persze, már mondom is, hogy oké, én vagyok a hülye, mit kell, kitöltsünk, sajnálom, stb. A csáva annyit mondott, hagy csak, céges az autó, full kaszkóval, majd megmondom, hogy még parkoltam valahol, valaki biztos meghúzott, boldog karácsonyt. Ennyi. Ezt egyébként Jenőtől kaptuk, és igazából tényleg mit problémázzunk, főleg karácsonykor, ez senkinek nem jött volna jól, és hogyha ezt így meg lehet oldani, biztos, hogy ismerte a céges viszonyokat az úriember, akkor miért ne lehetne ilyen elegánsan is, és nem pedig egymás fejét, meg nem tudom, egymás családját szidva kiabálni egymással karácsonykor. Sírva a héven hazafelé menet, nem emlékszem már konkrétan mi volt, valószínűleg valami apámmal, mert nem akartam hazamenni, felvételi időszak Covid alatt, úgyhogy a nyomás az még nagyon megvolt. Mindig buszoztam, akkor egyszer mentem hévvel, és akkor derült ki, hogy a buszos kiegészítő jegy a hévre nem jó. Pár forint hiány nem volt nálam elég pénz a jegyre, a szemben ülő nő egy szó nélkül megvette nekem, örülök, hála neki, akkor nagyon sokat jelentett, írja nekünk Iza. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igen, ezt mondom, hogy elég csak figyelnünk egy kicsit, egymásra nyitott szemmel járnunk, és én is rengetegszer segítek ki embert mondjuk a pénztárnál, hogyha mondjuk aprója hiányzik, vagy ilyesmi, vagy a visszaváltós palackokat néha csak úgy átadom, látom, hogy valaki összegyűjtötte és dobálja be. A nálam lévő 3-4 darabot csak a kezébe adom, hogy dobálja be, és legyen neki plusz 200 forintja ettől. Ezek apróságok, de mégis sokat tudnak jelenteni, és az ember is jobban érzi magát. Ugyanezzel a kérdéssel folytatjuk az utolsó blogban is, kedves hallgatók. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, és remélhetőleg ma tényleg zárjuk ezt a témát.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Welcome

0: A négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangja mai utolsó blokját hallják, kedves hallgatók. Négy kérdéssel foglalkoztunk, ebben már csak egy van hátra. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? És ha volt, remélem már elküldte nekünk, mert most már tényleg csak olyanok kerülnek sorra, akik már küldtek üzenetet. De hogyha mégis jönne, akkor majd valamilyen úton módon tényleg mindenkit be akarok olvasni. Ez a mai is arról szólt, hogy aki még nem került sorra, az kerüljön sorra. De nézzük az utolsó üzeneteket. Repülőn utaztunk Koppenhágából Bergenbe, és valamiért elbambultuk a kajakocsit a repülőn. Kicsit később oda mentem egy férfi Stewiehoz, ezt én teszem hozzá, hogy Stewardess, illetve a férfi a Stewart, de hogy Stewiehoz, az ezt jelenti, hogy kérhetnék-e két protein szeletet, mondta, hogy hozza. Hozta is, szerettünk volna fizetni, de terminált sem hozott magával, mondta, hogy egészségünkre. Nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jól esett. Hát azt elhiszem, igazából apróság itt is, de gyakorlatilag életmentő volt az embernek egy ilyen protein szelet ebben az esetben, és ingyen megkapja, hát ez igencsak jól tud esni. Van még üzenetünk, ambuláns szemműtétem után bementem a pékségbe, mert nagyon rosszul voltam, nem igazán hatott az érzéstelenítés, és eléggé megkínzott az orvos. Fél szemem lekötve, bekékülve, azt hitték a boltban, hogy megvertek. Kiválasztottam gyorsan, amit szeretnék, majd fizetéskor az eladó jelezte, hogy nem kell fizetnem, mert olyan elgyötörtnek tűnök. Nem akartam elfogadni, de ő ragaszkodott hozzá, jól esett. Hát igen, ahogy mondtam, apróság, de nagyon jól tudnak esni, és mennyire megmaradnak ezek a dolgok. A következő üzenet küldünk, azt írja, Balatonnál nyaraltunk a családommal, lehettem úgy 13-14 éves. Kicsit untam magam, mint a legtöbb kiskamasz, úgyhogy nagyon megörültem, hogy a nyaralóban, ahol voltunk, találtam egy kemping biciklit. Elindultam vele felfedezni a környéket. Egyszer csak elmentem egy nagy csapat hasonlókorú gyerek mellett, akik akkor szálltak le egy buszról. Egy perc múlva mentem visszafelé, mikor újra odaértem hozzájuk. Ekkor a tömegből hirtelen elém lépett egy lány, és mutatta a kezével, meg mondta angolul, hogy stop. El sem tudtam képzelni, mit akarhat, de sok időm nem volt gondolkodni, mert el is kezdte mondani angolul, hogy szimpatikus lettem neki, és szeretné, ha elkísérem a szállásukig, ami rohadt messze van, még nekik gyalog. Kérdeztem, hogy kell-e a bicikli egy darabon, de azt mondta, hogy nem, csak beszélgessek vele, mert rossz kedve van. Volt vagy fél óra az út, és ez alatt kiöntötte a szívét. Tényleg nem volt jó kedve, nem bírta a többieket, talán lengyelek voltak, valami iskolai szervezés lehetett. Hideg volt neki a tó vize, honvágya is volt, de a végére jobb kedve lett, valamennyire sikerült megvigasztalnom, puszival köszöntünk el, hívott az esti buliukba is, de oda nem tudtam menni, meg is voltam illetődve igazság szerint. Többé nem találkoztunk, de nekem teljesen feldobta a nyaralást, hogy létezik ilyen, hogy valaki kilép elém és megállít, hogy menjek vele. Az a lány a kedves közvetlenségével sokat tanított nekem arról, hogyan kell bánni az emberekkel. És reméljük, hogy ez a műsor is segít abban egy picit, hogy hogyan is bánjunk másokkal. Az utolsó üzenet, ami mára belefér, 17 évesen az akkori toxik barátom otthagyott a Sziget Fesztiválon egyedül, mert ki kellett jönni a tömegből miattam, mert pánikrohamom volt. Ahogy otthagyott és egyedül maradtam, random 2-3 külföldi lány odajött hozzám, megöleltek, simogatták, hajam adtak, zsepit és megnyugtattak. Ez tök szép dolog, már az, hogy segítettek, az nagyon nem szép dolog, hogy így otthagyjuk a másikat, csak azért, mert éppen nekünk bulizni van kedvünk, és nem számít, hogy mi van a párunkkal. Remélem, hogy tanultál belőle, és azóta már máshol jársz, és remélem a kedves hallgatók is tanultak ebből. Viszont még mindig van egy rossz hírem, sajnos nem fogytak el a válaszaink, érkezett 2 új is ebből a kérdésből, úgyhogy valamikor ezt be fogjuk pótolni, ígérem, és még maradt olyan is, amit korábban írtak nekünk, úgyhogy ez a téma még egyszer majd folytatódik a Ceglét hangjában, de nem holnap, holnap valami mással jövünk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét Rádióval addig is. További jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, visszhall!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM, csak érezd.
1: Hideg a Ceglédár Show-ban.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István, a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Megtévesztő, ha erősnek látsz, ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban, tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hagyd.

0: Rádióban. Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett. Állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Forum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számítható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.